0: Kenshin.
1: Zenék.
2: Zenék.
1: Változatosan.
2: Best FM.
1: Best FM.

0: zene minden korból, minden időben.
1: Best FM.
2: Best FM.
3: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Debrecen szeretetével. Itt a Best FM.
1: Sikeres volt a DKV nyílt napja Debrecenben, már lehet szavazni az év fájára. Előnybe került a Deac férfi kosárlabda csapata. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Régi kedvencek és különleges járművek is várták az érdeklődőket a DKV nyílt napján Debrecenben. A nyitott sorompók rendezvényen kicsik és nagyok is bepillanthattak a közösségi közlekedés kulisszái mögé, és nosztalgiautazáson is részt vehettek. Budapestről és Miskolcról érkezett Ikarusz buszok járták a várost, de nagy sikert arattak a DKV nosztalgia járművei is, köztük az Ikarusz 280T, a MAZ trollibusz és a favázas 260-as villamos. A látogatók megismerhették a kocsi szín működését és a közlekedési emlékszobát is. A programokon a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentők és az Aquaticum Debrecen is részt vett, a gyerekeket pedig gokártok és családi programok várták, írja a Hajdú Press. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes július elején tartott ünnepélyes díját adom fogjuk kihirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
1: Előnybe került a Deac a férfi kosárlabda NB1 hetedik helyéért zajló párharcában. A debreceniek hazai pályán 79-72-re győzték le a Sopron KC együttesét, így 1-0-ra vezetnek az egyik fél második sikeréig tartó csatában.

Zsombornában. A vendégek csak a mérkőzés elején vezettek, ezt követően a Deac vette át az irányítást is, bár sokáig szoros maradt az összecsapás. A hajrában 10 pontos előnyt is kialakítottak. A párharc holnap folytatódik Sopronban, ahol a debreceniek egy újabb győzelemmel lezárhatják a helyosztót. Változás jöhet az időjárásban, többször is kialakulhat gyenge csapadék térségünkben. 22-23 fok lehet a legtöbb, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 12-15 foknál. A meteorológusok jelzései szerint a zivatar hatására felélénkülhet a szél is. Öltözünk rétegesen, jelentős lehet a megfázás veszélye.

Köszöntjük Ferenc nevű hallgatóinkat! A Ferenc gyakori férfi név, latin eredetű, a francia jelentésű Franciscusból származik, Assisi Szent Ferenc tisztelete nyomán terjedt el Európában. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Deák Ferenc, a hazabölcse, Demjén Ferenc énekes zeneszerző, Kölcsey Ferenc költő, Puskás Ferenc labdarúgó, Rákóczi Ferenc uralkodó, Zente Ferenc a nemzet színésze, és önkedves Ferenc, aki a rádiót hallgatja.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: ez majdnem szerelem volt, és hát egy hétvége volt, de úgy elröppent, mintha nem is lett volna. Ne baj, itt van hétfő reggel, kezdjük együtt. Jó reggelt a Best FM-mel! Hello, alföldi gyerekek! Köszöntünk mindenkit a 104,6 MHz-en az Alföld egyik nagy kedvencével, a Tankcsapdával. Előtte még jön majd Cyril, és az a jó kis feldolgozás a 80-as évekből. Tudják, a Chris Norman, Suzy Quattro duó. És itt lesz majd, ha már a duóknál tartunk, a Clean Bandit és Louisa Johnson is. Mégpedig a Tears című dalukkal. Hát a hétvégén nem hullajtott túlságosan sok könycseppet az ég Debrecen felett. Ennek azért sok-sok negatív oldala van, az aszály és a szárasság, és egyetlen egy pozitív, legalább nem áztak el a vásározók. Na, megvan mindenkinek a vásárfia? Akkor jelentem, szabad a pálya a Böszörményén, és hát szabad a pálya önök előtt is. Ha infójuk van, csak a Best FM 500-540, pontosan 6 óra van. Jó reggelt, Debrecen!
1: Megalakult az új országgyűlés, jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk. 11 hektáron pusztított a tűz Hajdúsámson külterületén. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A napokban tartanak a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásai. Az új kormány miniszterei holnap az országgyűlés következő ülésén teszik le esküjüket. Az új országgyűlés megalakulása után a parlament 199 képviselői helye közül 141 helyet foglalnak el a Tisza párt képviselői, 44-en pedig a Fidesz soraiban ülnek. A KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel vesz részt a törvényhozásban. Hajdú-Bihar vármegye 6 választókerületében területéből 5 tiszás és 1 fideszes képviselő kapott mandátumot. Az alakuló ülés napján megválasztották az új miniszterelnököt, a Tisza párt lista vezetőjét, Magyar Pétert, aki le is tette esküjét. A rendszerváltás óta ez volt az első alkalom, hogy hétvégén alakult meg az új parlament. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar, az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta a rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
3: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
1: 11 hektáron pusztított a tűz Hajdúsámson külterületén, ahol akácerdő ajnövényzete és több méhkaptár is lángra kapott. A tűz a közeli Fenyvesre is átterjedt, ezért nagy erőkkel vonultak a helyszínre a debreceni és nyíradonyi hivatásos, valamint a debreceni önkéntes tűzoltók. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az egységek három vízsugárral, kézi szerszámokkal és puttonyfecskendőkkel dolgoztak. Az oltást a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, a munkát pedig debreceni hajdúnánási és nyírbátori vízszállító járművek is segítették.
0: Az előbb azt emlegettük, hogy nem nagyon könnyezett az ég Debrecen a hétvégén, na talán majd a mai napon, állítólag ugyanis jön az év eddigi legzivatarosabb napja.

0: ez nem mennyiséget, inkább ismétlődést jelent, meg egy kis visszahűlést, mármint, hogy visszaesik a hőmérséklet. Évi mindjárt mondja, hogy mennyire.
1: Változás jöhet az időjárásban, többször is kialakulhat gyenge csapadék térségünkben. 22-23 fok lehet a legtöbb, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 12-15 foknál. A meteorológusok jelzései szerint a zivatar hatására felélénkülhet a szél is. Öltözünk rétegesen, jelentős lehet a megfázás veszélye.
0: Köszönöm, Évi, megfogadtam, rétegesen öltözködtem, mondjuk a múlt héten is, mert azért bizony ez a kis átmeneti kabátocska még így a reggeli órákban főképpen ránk fér, és aztán hallhatták, hogy ma a napközben sem lesz közel 30 fok, hanem közel 20 fokhoz. Ennyire számíthat Debrecen. Május 11-én hétfőn reggel. És egy olyan zenére, amit ígértem, úgyhogy indul is a reggel 4 perccel 6 óra után. Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok az új héten is.

0: Bad Romance, a Best FM-en Lady Gaga-dát hallották 6:45 után. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt!
0: Vagy éppen valakinek most fejeződik be, hanem a reggel, hanem az éjszakai műszak. Most itt kifejezetten a katasztrófa védőkre gondolok. Sajnos volt bőven munkájuk az elmúlt hétvégén. Évi beszélt a hírekben ugye a tűzről, és én is beszélek egyről, mert hogy most kaptam az információt, hogy sikerült eloltani a tüzet. Egy püspökladányi melléképület lángjait oltották el. És hát igazából nagyon durva volt az éjszakájuk, úgyhogy jó pihenést kívánunk nekik, és sokkal csendesebb és nyugodtabb napot. A mai nap az csendes lesz, egyelőre legalábbis úgy néz ki az időjárást illetőleg, de később nem, mert hogy állítólag a hét legzivatarosabb napja előtt állunk, sok-sok ismétlődő eső érkezik majd, és pár fokot vissza is esik a hőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy most ugyan nincs hideg, mondom, nyugodt, csendes, 12 fokos a reggelünk, de napközben nem lesz 28-29 fok, csupán olyan 22-21-23 fokig mehet majd fel a hőmérséklet, ez nyilván ez zivatarok környezetében változik. Holnap meg egy markáns hidegfront érkezik, úgyhogy annak hatására meg még inkább visszaesik majd a hőmérséklet. Amíg ma akár 22-23 fok is lehet, holnapra már csak 18-at mondanak. Ez a hét első napja. Hogy telt a hétvégéjük? Megvan mindenkinek a vásárfia? Remélem egy picit az érettségiző barátaink is le tudtak ereszteni a múlt heti nagyon kompoly tempó után. Hát persze azért a tempó folytatódik, mert az írásbeli érettségi vizsgák folytatódnak. Aztán meg majd jönnek a szóbelik, de hát hol vannak azok még? Addig még lesz idő felkészülni. És sok-sok Best FM-et hallgatni pihentető gyanánt. Például Ferenc nevű kedves hallgatóink névnapján. Három komoly névnap van a Ferenceket illetően. Van egy december 3-a, egy október 4-e és a május 11-e a mai nap. Minden Ferencnek gratulálunk, aki ezen a napon ünnepel, és hamarosan köszöntjük is majd őket a közlekedési kultúra napján, úgyhogy közlekedjünk ma is kultúra.

ez a Best FM. Mindjárt fél hét van. Jó reggel, Debrecen a Clean Bandit és Louisa Johnson dalával. És mindjárt az egyik leghíresebb magyar Ferkóval folytatjuk. Pontosabban, bocsánatot kérek, Feri bácsival. Mindenki rózsiával, úgyhogy ma rózsanapja is van. Pontosabban, hát Demjén Ferenc névnapja, meg még jó néhány ferenci, akik nem ősszel, meg nem télen ünnepelnek névnapot, hanem éppen ma, tavasszal, május 11-én, ma ugyanis május 11-e van, ahogy már mondtam, a közlekedési kultúra napja, és hát kedves debreceniek, közlekedjünk a reggeli csúcsforgalomban úgy, hogy az kultúrát legyen, jó? Nem olyan nehéz kérés ez. 145 éve született, ha már a közlekedésnél tartunk, Kármán Tódor, magyar születésű amerikai gépészmérnök, a PKZ nevű katonai helikopter feltalálója. Tudományos munkájának elismeréseként halála után a Hold és a Mars egy-egy kráterét is róla nevezték el. Tehát Kármán Tódorról, aki 145 éve született. 122 évvel ezelőtt Salvador Dalí, spanyol festő. Kereken 80 esztendős Polgár László, sakkedző, az olimpiai bajnok Polgár lányok apukája. 65. születésnapját ünnepelném a Bicskei Lukács, magyar színész, rendező, aki 2015 áprilisában hunyt el, látható például az Argó film című filmben. Aztán a 47. születésnapját ünnepli ma Kovács Patrícia, magyar színésznő, és hát 63 esztendős lenne, ha élne, Natasha Richardson, angol színésznő, akit a Nell, a remete lány, az Apád, anyád ide jöjjön, és az Álmomban már láttalak című filmekben láthattunk. Ugye ő volt Liam Neeson felesége, aki 2009-ben egy síbalesetben hunyt el. Névnaposok tehát, a Ferencek, meg egy születésnapos zenész, hoztam is egy rövid részletet ebből a dalból. Mert hogy 60 esztendős lett Christoph Schneider,

0: Rammstein együttes alapító tagja. Boldog születésnapot kíván neki is, Debrecen kedvenc rádiója.
1: Köszöntjük Ferenc nevű hallgatóinkat. A Ferenc gyakori férfinév, latin eredetű, a francia jelentésű Franciscusból származik, Assisi Szent Ferenc tisztelete nyomán terjedt el Európában. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Deák Ferenc, a hazabölcse, Demjén Ferenc énekes zeneszerző, Kölcsei Ferenc költő, Puskás Ferenc labdarúgó, Rákóczi Ferenc uralkodó, Zente Ferenc a nemzet színésze, és önkedves Ferenc, aki a rádiót hallgatja.
0: És igen, Demjén Ferenc, aki a Bergendi együttes.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen. Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kósz, a hét első fele többnyire csak az évszaknak és a hónapnak megfelelő dolgokkal várja, majd később számíthat arra, hogy jelentős átalakulások történnek viselkedésében és a sorsában is. Vita. Jó hangulatban kezdhetné ezt a hetet, de erre vagy lelkileg nincs felkészülve, vagy a körülmények miatt nem képes. Nagyon sok elintézni való dolga, de még több munkája akad, ami szinte minden idejét felemészti. Ikrek. Higgy el, hogy kedvesének sem megy minden olyan simán, mint gondolja. Ő is elköveti azt a hibát, hogy a fellegekben jár, és hamis illúziókban ringatja magát. Rák. Lehet, hogy egy kellemetlen családi esemény szomorítja átmenetileg, mindez csak egy-két napig tarthat, mert utána már ismét kiderül az ég, vagyis nem lesz oka panaszra. Oroszlán. Kedvese egyre türelmetlenebbé, majdnem, hogy agresszívvé válik. Gondolkodjon el azon, hogy mikor, hogyan adott erre okot, mert nem csak ő, de szinte mindenki más is idegessé válik a környezetében. Szűz. Nem csak a kedélyes beszélgetések, hanem a másoktól szerzett hírek is jól jönnek, akár most rögtön, akár a közeljövőben. Helyesen teszi, ha odafigyel arra, hogy mit mondanak, semmit ne ereszten el a füle mellett. Mérleg. Partnerére vagy házastársára akkor sem szabad féltékenykednie, ha erre látszólag minden oka meg lenne, ugyanis itt a látszaton van a hangsúly és nem az okon. Skorpió. Számtalan elintézni való ügy, szaladgálás, megbeszélés várja, senki sem járatja önnel a bolondját, mégsem fogy ki a teendőkből. Nyilas. A sok új ismerős között akad majd olyan is, aki nem csak szeretettel, hanem esetleg szerelemmel is közeledik önhöz. A szép bókok, a nagy szavak nem bizonyulnak hamisnak. Mag. A hét elején egy kisebb csalódásnak lesz kitéve, érheti anyagi veszteség is, vagy kisebb üzleti kár. Gondolja meg, mit és mennyiért vásárol. Vízöntő. Nincs kizárva, hogy megismerkedik valakivel, méghozzá úgy, hogy ez a szerelem első látásra tipikus esete lesz, viszont egy titkos ellensége nehezen kivéthető pletykákat indíthat ön ellen. Alak. Könnyen meggyűhet a baja, néhány jó baráttal, felettesei is borsot törnek az orra alá, viselkedésükkel, vagy az önbizalmát veszik el, vagy addig bosszantják, amíg nyílt harcra, kenyértörésre kerülhet a sor.
4: Hello, this is Carly Rae Jepsen.
1: A Best FM-en.

0: Ó, azok a 80-as évek, egy olyan együttessel, akik Debrecenben is koncerteztek, már a Bad Boys Blue-ról van szó, és a Müncheni trió legnépszerűbb daláról, ami nem mellesleg az első kis lemeze volt. Jóra Vamen címmel a csapatnak. Ez a reggel a Best FM-en, május 11-én hétfőn, kereken 10 perccel 7 óra előtt. Némi közlekedési információ. Egyrészt, amit már mindenki tud, hiszen használja újra. A hétvégén a nagyvásár idejére le volt zárva Debrecen jelentős része. Hát ma hajnalban éjszaka visszaadták a forgalomnak a Böszörményi utat, a Békesi Bélát, úgyhogy lehet haladni. Hát a megszokott hétfő reggeli csúcsforgalmi tempóban. Továbbra is terelő útvonalon van viszont a 14-es és a 14Y-os autóbusz. Ennek az az oka, hogy folytatódnak a munkák a Csigekert utca és a Szabó-Lőrinc utca csomópontjában. Ezért úgy néz ki, hogy május 17-én, tehát most vasárnapig, eddig tart a terelő a 14-es és a 14Y-os autóbuszok esetében. És ha már közlekedünk, akkor tudjanak róla, és közlekedjenek így. Ma van a közlekedési kultúra napja. Ünnepeljük együtt.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy bicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Érkezik az a színésznő, akinek a karrierje 13 évesen Billy Ray Cyrus country énekes lányaként a Disney Channel Hannah Montana című sorozatában indult. Igen, Miley Cyrusról beszélek, érkezik tőle a szubjektív top 3. Nálam a harmadik helyen a Flower.

És az első helyen a Malibu, bár nyilván a három dal közül úgy, ami a sikert illeti, ezért szubjektív ez a top három, hát ő esetleg a harmadik helyen szerepelhetne, de mivel, hogy pontosan 8 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg a Malibu, ezért érkezik Miley Cyrus a hétfő reggelben. Jó reggel, Debrecen!

Jó kis hazai, a Best FM-en a reggel első órájának a legvégén Sorskerék címmel az egyik Tóth lányt hallották, Verocskát. Köszönjük szépen. 7 óra van, úgyhogy villámvoksolunk. Csabának voltak is ötletei, hogy nem lehetne egy ilyen magyar blokkot csinálni. Magyar blokkot a hétvége margójára, hogy mi vagyunk a Grunde, Magyarország, és a neked írom a dalt. Ej, Csaba! Nem is rossz ötlet, de hát már a zenei szerkesztőnk gyorsabb volt, úgyhogy 2 külföldi és 1 magyar. Egy ikonikus láger. Na, jött a Nanina. Vaya con Dios. Danny Klein. Ő kér egy egyest ma reggel önöktől. De nem osztályzatra gondolunk. Csillagos ötös a dal, csak hogy mi legyen a következő. Manu Chao. Helyett Bella Chao. Egy másik ikonikus dal.

0: És hát a magyar rajongók már várják a harmadik választható dalt, ez ma a Well Hello és a Halott pénze.
1: Emlékszem Sopronba, nézem a fák köli, összevölt ágyunkban, bújtunk a nap mögé.
0: Szóval akkor várják, Condios!
1: Messz is hozzám érzel elmúlni mindenki.
0: Bella ciao, Bella ciao! Vagy éppen az Emlékszem Sopronban.
2: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carttal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
5: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
6: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. debrecendrive.hu.
7: Tavasz, napfény és a pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és minden nap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
8: Képzeld el az esküvődet, ahol a nap lemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
9: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
10: Ma van a közlekedési kultúra napja, a tudományé volt a főszerep a Debreceni Egyetemen. Sportnappal mozgatták meg a diákokat a Szoboszlói úti általános iskolában. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
10: Az élet nem adható vissza. Ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
11: Együtt közlekedés.

0: hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
1: A tudományi volt a főszerep a Debreceni Egyetemen, a Gazdaságtudományi Kar tudományos diákkori konferenciáján. Több mint 80 előadás hangzott el 11 tagozatban. A hallgatók saját kutatásaikat, szakmai eredményeiket és ötleteiket mutatták be a zsűri előtt. A rendezvény célja az volt, hogy teret adjon a tudományos kíváncsiságnak, az önálló kutató munkának és a tehetséggondozásnak. A kar vezetése szerint azok a diákok, akik részt vesznek a konferencián, a kötelező egyetemi feladatokon túl is sokat tesznek a fejlődésükért. A szervezők úgy látják, a program nem csak szakmai tapasztalatot ad a hallgatóknak, hanem segíti őket abban is, hogy magabiztosabban mozogjanak a tudományos életben. Közölte rádiónkkal az UNIDEB. Sportnappal mozgatták meg a diákokat a Szoboszlói úti általános iskolában. Az intézmény harmadik alkalommal rendezte meg a sulimpiát, ahol kötélhúzás, kosárra dobás, célbalövés és különféle csapatversenyek várták a gyerekeket. A program célja, hogy játékos formában ösztönözze a tanulókat a rendszeres mozgásra és az egészséges életmódra. A szervezők szerint a rendezvény évről évre egyre népszerűbb, ezért azt tervezik, hogy jövőre már más debreceni iskolák diákjai is csatlakozhatnak a sporteseményhez. Írja a dehír.hu.
2: 12-13 fok, ennyivel kezdjük a hétfő reggelt. Napközben meg 22-23 fok lehet majd, és érkezik az eső, az egyik legzivatarosabb nap lesz ezen a héten, a hét első napja, 11 mm-t is ígérnek, és gyülekeznek is a felhők a fejünk fölött. Na hát ebből tényleg lesz csapadék, végre valahára. Mondjuk szerencsé, hogy nem a hétvégén, amikor hát a Mihály napi nagyvásár vásározó és látogatói annyira nem örültek volna a nyakukba egy jó nagy zuhénak. Egyébként hidegfront érkezik, amelynek a hatására holnapi napunk is csapadékos lesz, és a mai 23 fok után kedden már csak 18 fokra számíthatunk.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festéker.hu.
2: És hogy mire számíthatunk az utakon? A sok-sok 1-es, 2-es, 3-as között Andi, pont megláttam az üzenetedet, Józsáról befelé, a város felé, tehát Debrecen felé tartva, a felüljárót elhagyva, a jelző lámpánál a külső sávban lesz egy lerobbant autóbusz, a teljes külső sávot blokkolja, úgyhogy emiatt is elég nagy a torlódás, meg hát azért mégiscsak hétfő reggel van, amit már is folytatunk. Önökön múlt ma reggel is, hogy mivel... Na hát igen, az első helyezett kérdése nem volt kérdés. Hát a második, harmadik helyezetti igen, úgyhogy először csak az elsőt játszom természetesen.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
2: veled. Judit, még milyen jó, hogy ilyen nálatok ekkora egyetértés van. Azt mondja, hogy Zsó egyes, Szofika kettes, ő meg három. Hát drágám, akkor te nyertél ma reggel. Meg nagyon sokan a hölgyek közül, akik azt mondták, hogy hello, jöjjön a Well Hello és a halott pénz. Emlékszem Sopronban, 7 perc múlt el 7 óra.

0: A nagy pénzrablás zenéje, és mindjárt egy jó hír a franchise rajongóinak.
1: Oviba. Sziasztok. Suliba. Munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
0: Mert hogy a Netflix a minap jelentette be, hogy a forradalom soha nem érhet véget. Ugye tudjuk, hogy volt 3 évad, ami a nagy pénzrablást illeti, aztán egy spin-off, a Berlin, aminek majd most jön a folytatása, a második széria pont a héten, igen, pénteken, május 15-én érkezik a Berlin második évada, és ezzel párhuzamosan bejelentette a Netflix, hogy, de csak ilyen sejtelmesen, hogy a forradalom soha nem érhet véget, valamivel még készülnek, hát hogy hozzák vissza az életben maradt sztárokat vagy karaktereket, az legyen az ő gondjuk és a bajuk. Milyen vidáman kezdtük ezt a reggelt, hát Gabikáiknak be is jött, azt írja, hogy itt bulisztunk a gyerekkel, oviba, suliba, munkába menet. Hát akkor, Gabikám, el is értünk a célunkat, hogy így induljon a hétfő reggel, annak ellenére is, hogy egy hétfő reggel van, május 11-e a közlekedési kultúra napja. Közlekedjünk kultúráltan, és vigyázzunk nagyon egymásra. Ezáltal baleseteket előzünk meg, soval sokkal nagyobb figyelem Ferenc nevű kedves hallgatóink névnapján. Vannak Ferencek, akik ma ünnepelnek, aztán vannak októberiek, meg decemberiek, de most koncentráljunk a tavaszi ferkókra. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS, Viber számunk 30-933-1046. Azt hittek, hogy hallgatok, hogy nincs már ott az a busz, ami tulajdonképpen nem is műszaki hibás volt, és blokkolta a 35-ösön az egyik külső sávot befelé jövet, vagy nem az egyiket, hanem a külső sávot. Rosszul lett valaki, és mentőt vártak. Reméljük, hogy azóta semmi komolyabb probléma nem keletkezett ott. És Áron kérdezi, hogy mi a helyzet a Honvéd utcával. Tudják, a múlt héten egyirányúsították a Honvéd utcát, és ugye ott munkálatokat végeznek, útfelújítást, útépítést. Kérdezi Áron, hogy mi van a Honvéd utcai lezárással kapcsolatban, meddig lesz? Mert hogy van még? Nem arra felé tekertem, bocsánat. Ha valaki arra felé járt, akkor hívja a Best FM-et 500-540, vagy írjon nekem 39-33-104-6. Ugyan most még süt a nap, és 12 fok van, napközben ennél 10 fokkal lesz majd több, 22, és jön az eső. Ma és holnap is, holnapra meg hidegfront is érkezik, ami hát visszahűti 20 fok alá hőmérsékletet. 1990 nyarának egyik legnagyobb slágere a belga származású Danny Kleintől, azaz Vaya con Dios-tól, és ez lett ma reggel a 3. 3 perccel, 4-8 után ez érkezik.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: A kérdésre már meg is kaptam a választ. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Elsike vagyok. A Honvéd utcával kapcsolatosan leninfom. Most jöttem el onnan, és nem engedik oda lekanyarodni az autósokat. Tehát tovább tereli őket egy munkás. A Péter fiáról nem lehet lekanyarodni a Honvédról, hanem tovább küldik őket. Most jelenleg legalábbis így van.
1: Köszönjük szépen a helyzetjelentést. Erzsike, köszönjük Zsolt neked is. És hát természetesen, Norvi, úgy látom, te is innen küldtél fotót, és Áron is aztán megerősített, hogy az Ibolya sarkánál ott áll az emberünk, aki a testével védte az utca behajthatóságát. Na, jó munkát, és mindenkinek továbbra is csak balesetmentes közlekedést. Érkezik a Best FM-en Tommy Cash. Aztán hamarosan az az énekes nő, akinek a 90-es évek végén pont ezen a napon indult el a karrierje. Mégpedig az első kislemezével, úgyhogy lesz majd egy kis életmű áttekintés. De hogy ki az illető hölgy, hát arról majd csak később.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
5: Kardó, az alvás szakértője.
6: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
7: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
8: Csak az a szép zöld gyep.
9: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
8: Csak az a szép zöld gyep.
10: Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk.
11: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
10: Igen, cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
11: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még báb előadás is lesz.
10: Báb előadás? De jó!
11: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
0: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
0: megállás nélkül.
12: Hey, I'm Dua Lipa.
13: Hey, this is Justin Timberlake.
14: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
15: Hello, I'm Phil Collins.

Hello, kis republik! Jó reggelt kívánok! Bármikor jól esik, nem csak reggel, délben vagy akár este. A nap 24 órájában ez a Best FM, 7:30 után 1 perccel a hétfő reggelben. Igen, akkor a Honvéd utcán folytatják a munkát, már pénteken is egyirányosítva volt. Nem is engedik most befordulni a Péter fia felől az autósokat, úgyhogy tovább kell gurulni. Debrecen egyik imádott kereszteződése felé, ami a pláza előtti kereszteződés. Hát tudjuk, hogy mi a baj vele. Hát a gyalogosok, akiket ugye engednek szinkronban a jobbra fordulókkal. És hát így elég jól feltorlódik a kocsisor, főképpen, hogy akik eddig a Honvéd utcán le tudták vágni azt a részt, most nem tehetik meg, mert tovább kell menniük. Megyünk mi is tovább azzal az énekesnővel, akit a 90-es évek végén a most következő kislemezével ismert meg a világ. Már korábban ugyanúgy, ahogy Miley Cyrusnak egy gyermekműsorban indult a karrierje, 1991-ben csatlakozott a Disney Channel-en futó The New Mickey Mouse Clubhoz. Két akkor még szinte ismeretlen gyermek vagy fiatal színésszel, Justin Timberlake-kel, meg Britney Spears-szel. Egyébként érdekes, hogy Britney Spears-nek is a 90-es évek végén indult a karrierje. Úgy, ahogy Christina Aguilera-nak, most vele folytatjuk, olyan dalok előadója, mint a

az egyik első kis lemeze volt, de nem ez volt a legelső. Aztán volt a Fighter. Aztán a Lady Marmalade a Soul Divákkal.

nagyon szeretjük a lírai felvételeket tőle. Igazán nagy ívűek ezek, például a Hörce. Na meg a Beautiful. You are beautiful, no matter what they say. Words can't bring you down. Dióhéjban ennyi, a mostanában annyira nem hangos munkássága Christina Aguilera-nak, akinek valóban ezen a napon indult be igazából az élet, amikor 27 évvel ezelőtt, 1999. május 11-én megjelent az első kislemeze, úgyhogy engedjük ki a szellem.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Ha a boldogság azonos volna az élet egy némely örömével, akkor valóban ismernénk a boldogságot. De ha csak a csábító, kellemes, zsongító érzések szakadatlan sorát csúfoljuk e néven, akkor a boldogság nem e föld golyóra termett. Másút keressétek.

Rihanna és az Umbrella a Best FM-en, úgyhogy kis drágáim, csapjuk oda az esernyőt, szükségünk lesz ma rá, mert hogy esős napot ígérnek a szakemberek, végre. Jó, hogy nem a hétvégén esett, gondolták a vásározók, mert hogy azon túl vagyunk, a tavaszi nagyvásáron, és a vásárba indulók, na, megvolt a vásárfia? Sok-sok igényes árucikk között válogathatott Debrecen. Talán mindig. Jó, hát tényleg vannak azért értékek, én nem mondom, hogy nem, de hát tudjuk, hogy mik a standardek, hát valaki lehet épp azért ment ki a vásáron a hétvégén, hát nem ázott el. A mai napon erre minden esély megvan, mert hogy többször is ismétlődő csapadékot, zivatarokat ígérnek, erről mindjárt beszél Évi önöknek a hétfő reggelben, ahol már is folytatjuk egy születésnapos énekesnővel. Na, ki ünnepli ma a születésnapját? Olyan régen nem ismerjük. 27 esztendős lett Sabrina Carpenter, aki igazából az elmúlt években lett nagy kedvenc szerte a világon, ez pedig a legnépszerűbb dala, az Espresso.

Ó, Afrika, a KFT dala Debrecen kedvenc rádiójában. 8 óra van, sőt, el is múlt már egy perccel, úgyhogy mutatom a következő óránkat, amelynek az elején majd jön David Guetta, Teddy Swims-szel és Townsend-dája.

Énekel majd Sir Elton John. És ma, május 11-én a Ferencek ünneplik a névnapjukat, például ő is.

0: amire szívem vár.
1: Ez a Best FM, ahol átélheted a legnagyszerűbb koncertek emlékét is, ma például Molnár Ferenc Karamell névnapján. Őt is köszöntjük majd hamarosan, itt a hétfő reggelben.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Pizza Majál is május 16-án. Olasz pizza és korlátlan limonádé most csak 1500 forint. Fesztivál hangulat, nyereményjáték, meglepetés műsor. Regisztrálj az elsőbségért fandangosportpub.hu. Május 16, Fandango étterem, Ibolya utca 1.
4: Ha a Papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
5: Figyelem, szakemberek! Készen állsz a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát keresel, ahol tudásodnak valóban értéke van? A Metalsheet csapatába keresünk megbízható, hiddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metalsheet honlapján, vagy Facebook oldalán található elérhetőségek egyikén. Metalsheet, a lemezbezárt érték.
6: Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75 a körforgalomnál.
7: Mi a legnagyobb ajándék, amit gyermekének adhat? Az, amely megnyitja előtte a lehetőségeket itthon és a világban. A Debreceni Nemzetközi Iskola egy befektetés gyermekünk jövőjébe. Angol nyelvi környezet és kiemelt figyelem a tanításban. Fedezze fel, milyen egy boldog gyermekkor és egy jövőbiztos oktatás. isd.debrecen.hu.
8: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.
10: Sikeres volt a DKV nyílt napja Debrecenben, már lehet szavazni az év fájára. Előnybe került a Deac férfi kosárlabda csapata. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
10: Régi kedvencek és különleges járművek is várták az érdeklődőket a DKV nyílt napján Debrecen.

0: Ben. A nyitott sorompók rendezvényen kicsik és nagyok is bepillanthattak a közösségi közlekedés kulisszái mögé, és nosztalgia utazáson is részt vehettek. Budapestről és Miskolcról érkezett Ikarusz buszok járták a várost, de nagy sikert arattak a DKV nosztalgia járművei is, köztük az Ikarusz 280T, a MAZ trollibusz és a favázas 260-as villamos. A látogatók megismerhették a kocsi szín működését és a közlekedési emlékszobát is. A programokon a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentők és az Aquaticum Debrecen is részt vett, a gyerekeket pedig gokártok és családi programok várták, írja a Hajdú Press. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs alapítvány igazgatója.
1: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni, együtt a hős fa díjat elnyerő fával. Ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
0: Előnybe került a Deaca férfi kosárlabda NB1 hetedik helyéért zajló párharcában. A debreceniek hazai pályán 79-72-re győzték le a Sopron KC együttesét, így 1-0-ra vezetnek az egyik fél második sikeréig tartó csatában. A vendégek csak a mérkőzés elején vezettek, ezt követően a Deac vette át az irányítást, és bár sokáig szoros maradt az összecsapás, a hajrában 10 pontos előnyt is kialakítottak. A párharc holnap folytatódik Sopronban, ahol a debreceniek egy újabb győzelemmel lezárhatják a helyosztót. Változás jöhet az időjárásban, többször is kialakulhat gyenge csapadék térségünkben. 22-23 fok lehet a legtöbb, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 12-15 foknál. A meteorológusok jelzései szerint a zivatar hatására felélénkülhet a szél is. Öltözünk rétegesen, jelentős lehet a megfázás veszélye.
2: Köszönjük szépen, Évi, a hosszabb távú kilátásainkat illetően egyelőre nem tér vissza a 28-29 fok. A következő napokban marad a 20 fok közeli csúcsértékeknél. Van egy Trafipax információnk, a megszokott helyen Téglásnál, a benzinkútnál már elindult a móka. Köszönjük, Levente!
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
2: És a Diószegi úti bejelentkezés is, ott is csak óvatosan.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nálunk pedig ebben az órában játék indul, a Pizza Majál is.

0: Gun Gun Gun a legfrissebb sláger a Best FM-en és az utakról is.
1: A legfrissebbek az utakról.
0: Egy ilyen információval folytatjuk, és veled szép jó reggelt neked.
2: Szervusz, Laci Zsolti vagyok. Itt közlekedési infó lenne a fórumnál egy ráfutás, hogy baleset történt a belső sávba, a városba befele vezető szakaszon.
0: Milyen érdekes ez a megfogalmazás. A fórumnál járunk, és a városba befelé vezető szakaszon. Na jó, de Zsolt, merre van a város? Igen, értem én. Tehát akkor a Kölcsei központ felé lesz a ráfutásos baleset. Ez egy egészen friss információ volt. Nagyon köszönjük a hallgatónknak 500-540 és 30-933 104-6 közlekedési információkból garantáltan a legfrissebbek. De azért a zenék, hát ott a múltban is el szoktunk mélyülni. Például most irány a 80-as évekkel.

0: Meghan Trainorra Best FM-en 10 perccel, 8:30 előtt a hétfő reggelben.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel!
0: És együtt informáljuk a Best FM rádió hallgatóit most két kedves hölgynek köszönhetően. Szilvi és Rita, köszönjük az infókat. Azt írja Szilvi, hogy a fórumnál lévő ráfutásos balesethez már megérkeztek a rendőrök. Na, ez egy ilyen hétfő reggel. A Honvéd utcára továbbra sem lehet befordulni a Péter fiáról. Folytatják a munkákat, úgyhogy azt most inkább hagyják ki a számításukból. És számítsanak ránk, és számítsanak velünk, ha névnaposokat, születésnaposokat, évfordulósokat szeretnének köszönteni, vagy éppen nyerni. Nyerni ebben az órában lehet, hiszen hamarosan indul a Fandango pizzamajális játéka, de előtte még akkor a névnaposok, akiket most sem késő nevezni, ugyanez igaz a születésnaposokra és az évfordulósokra. Csak és kizárólag a bestfmdebrecen.hu oldalon tehet meg. Elektronikusan is így adják meg az esélyt a nyerésre bárkinek. Ja, meg SMS és Viber lesz a játék, úgyhogy majd oda várom a megfejtéseket, de a kérdés az még egy picit később jön, már csak azért is, mert ma a Ferencek ünnepelnek. Izgalmas hétvégén vagyunk túl, ugye egyrészt nagy vásárol Debrecenben. Szombaton, május 9-én volt az Európa nap és a béke napja. És nagyon jól tudja ez a kis ország, hogy mi volt május 9-én szombaton. Na, akkor köszöntjük is a Ferenceket a nevük napján, mégpedig a májusban, és nem pedig az októberben vagy decemberben ünneplő Ferenceket. Jöjjön mindjárt az egyik leghíresebb, hogy átélhesse ön is a legszebb koncertek hangulatát.
3: Köszöntjük Ferenc nevű hallgatóinkat! A Ferenc gyakori férfinév, latin eredetű, a francia jelentésű Franciscusból származik, Assisi Szent Ferenc tisztelete nyomán terjedt el Európában. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Deák Ferenc, a hazabölcse, Demjén Ferenc énekes zeneszerző, Kölcsey Ferenc költő, Puskás Ferenc labdarúgó, Rákóczi Ferenc uralkodó, Zente Ferenc a nemzet színésze, és ön kedves Ferenc, aki a rádiót hallgatja.
4: Köszönjük szépen! A büszkeség ma itt állni előttetek. Jöjjön egy régi dal, ez volt a legelső dalom, amely teljesen megváltoztatta az életemet, egy sorsfordító dal. Fogadjátok sok szeretettel, és szabad velem együtt énekelni, jó?
2: A Best FM-mel te is átélheted a legjobb koncertek hangulatát. Koncert

0: Y se me dijo, oh, oh, oh, oh, Mindig. Y se me dijo, küzdeni, küzdeni kell, küzdeni kell.
1: A legjobb zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.

0: The Dance, a Best FM Lady Gaga dalát hallottál. Ma Debrecen, felkészültünk egy játékra? Akkor már is ez érkezik Debrecen kedvenc rádiójában.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Maxentorta műhely. Ha fontos, mit teszel az asztalra? Válaszd a minőséget. Vadkobászos pogácsák, különleges torták, elegáns desszertasztalok. Mike Pircs, Szél utca 28.
3: Debreceni krumpli lángos, Irinyi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
4: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válaszd a metal sheet cserepes vagy trapézlemeztetőit. Akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metal sheet, a lemezbe zárt érték.
5: Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
0: Hétvégi programajánlat nem csak debrecenieknek, hanem mindenkinek, aki ellátogat május 16-án a pizza majálisra a Fandango étteremben. Fandango étterem ugye megvan? Elöljáróban a ma induló játékot illetően biztos, hogy az nem lesz lapos. 10.000 forint az utalvány értéke, amit a Fandangóban, hát ott tudnak majd lefogyasztani, elfogyasztani, egyébként szombaton megpizzáztatjuk Debrecen. Ó, de szép ez a mondat, erre jobban rá kell készülnöm. Szombat reggel 9 óra és este 10 óra között irány a Fandangó, ahol friss helyben készült olasz pizza, a hotdog, a kávé, a sült limonádé, értik? Fogyasztása helyben fogyasztva csak 1500 forint, szervizdíj felszámítása nélkül. Mindemellett nyereményjáték, 150.000 forint értékben 10 nyereménnyel a fődíj egy mountain bike. Na ki nyeri a mai 10.000 forintos utalványt? A pizza majális szombaton lesz tehát ott, a Fandangóban, a pizza majálison egész nap. Mi az, amit korlátlanul tölthetsz a pizzád mellé? Melyik az az ital? Na melyik? Írják meg nekem. A telefonszámunk, mármint az SMS Fiber számunk 3933 1046. Sorsolni pedig az óra végén fogunk. Addig azonban még kiváló zenék érkeznek. Itt van már is a Parnograz dala.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.

A TNT dalát hallották a hétfő reggelben, 3:49 után. Csabival beszélgetek, közlekedési információ a Mikepércsi útról, pontosabban a homokkerti felüljáróról. Az előbb írta Csabi, hogy a felüljárón befelé éppen most zártak le a közutas kollégák egy sávot, a külső sávot, és hát van náluk aszfaltmaró is, úgyhogy biztos el lesznek egy darabig. A dolog azért izgi, mert hogy kifelé is van sáveltolás, ugye ott az erőműnél a két jelzőlámpás csomópont közepe nehezen tud kiürülni, úgyhogy most kifelé és befelé is a Mikepércsi úton, a homokerti felüljáró környékén nagy-nagy türelemre lesz szükség. Mi pedig egy nagy-nagy slágerrel folytatjuk. Maga a dal 1964-es, de talán kevesen tudják róla, hogy ez egy igazából amerikai folk dal, bizony egy népi dal, amit már az 1900-as évek elején ismertek az amerikai bányászok. Gondolom innen jött az ötlet a ma 85. születésnapját ünneplő Eric Burdonnek, aki az Animals együttes énekese, hogy ezt a régi amerikai népdalt feldolgozza 1964-ben, és így elkészítse a világ egyik legnagyobb slágerét Angliában.

0: We Love You Monday, ahol a Dione a Best FM-en a hétfő reggelben. Természetesen, ha nem olyan rossz ez a hétfő reggel, mindjárt segítünk is valakinek még szebbé tenni a hét első reggelét egy 10.000 forintos Fandango utalvánnyal. Mert hogy bizony ezt nyer valaki, aki ennyit írt nekem, hogy limonádé, hát igen, korlátlan fogyasztásban a limonádé, sütve azért ne kérjék, a hotdog, a kávé, a sült limonádé, és a hotdog helyett inkább koncentráljunk a pizzára, mert egy pizza majál is lesz ezen a héten, május 16-án szombaton a Fandangóban, és ahova van valakinek egy 10.000 forintos utalványa, ő nem más, mint Éva, Bacsóni Éva, köszönjük szépen, te nyerted a hét és ennek a játéksorozatnak az első nyereményét.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 9 óra van, megyünk tovább. A hétfő reggelben érkezik Henne.
2: Érkezik a gépem, gószán, de nagy.
0: És a gépe is érkezik, úgy hallom.
2: Oh, jaj, de nagy flash, kirakom a szívem, hogyha te vagy, az a valaki, ki jól vagy.
0: Aztán érkezik majd a regi királya, aki 45 évvel ezelőtt, 1981-ben pont egy ilyen napon hagyott itt bennünket. Úgy hívták, hogy Bob Marley. És énekel majd Bruno Mars is. De hogy melyik dallal indul a mai reggel utolsó órája, az legyen itt is meglepetés. Annyit megsugnék mindenféle különösebb kommentár nélkül, hogy a mai első hírünkkel, mármint ebben a blogban az első hírrel lesz majd kapcsolatos a következő óra első zenéje.
3: Megalakult az új országgyűlés, jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk. 11 hektáron pusztított a tűz Hajdúsámson külterületén. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: A napokban tartanak a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásai. Az új kormány miniszterei holnap az országgyűlés következő ülésén teszik le esküjüket. Az új országgyűlés megalakulása után a parlament 199 képviselői helye közül 141 helyet foglalnak el a Tisza párt képviselői, 44-en pedig a Fidesz soraiban ülnek. A KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel vesz részt a törvényhozásban. Hajdú-Bihar vármegye 6 választókerületében területéből 5 tiszás és 1 fideszes képviselő kapott mandátumot. Az alakuló ülés napján megválasztották az új miniszterelnököt, a Tisza párt listavezetőjét, Magyar Pétert, aki le is tette esküjét. A rendszerváltás óta ez volt az első alkalom, hogy hétvégén alakult meg az új parlament. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar, az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta el rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
4: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
3: 11 hektáron pusztított a tűz Hajdúsámson külterületén, ahol akácerdő ajnövényzete és több méhkaptár is lángra kapott. A tűz a közeli Fenyvesre is átterjedt, ezért nagy erőkkel vonultak a helyszínre a debreceni és nyíradonyi hivatásos, valamint a debreceni önkéntes tűzoltók. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az egységek 3 vízsugárral, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel dolgoztak. Az oltást a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, a munkát pedig debreceni hajdúnánási és nyírbátori vízszállító járművek is segítették. Változás jöhet az időjárásban, többször is kialakulhat gyenge csapadék térségünkben. 22-23 fok lehet a legtöbb, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 12-15 foknál. A meteorológusok jelzései szerint a zivatar hatására felélénkülhet a szél is. Öltözünk rétegesen, jelentős lehet a megfázás veszélye.

Az Undercover dalát hallották, ami tényleg egy cover volt, mert az eredeti, a Baker Street eredeti, az nem a 90-es évekből származott. Most azonban egy eredeti dallal jövünk, és azt is megmutatom, hogy mi lett belőle. Mindjárt 9:30 van, előtte friss közlekedési információk Debrecen kedvenc rádiójában. Szóval akkor Téglásról a benzinkútnál elindult a móka, mérik a sebességet a jól megszokott helyen. Debrecenben pedig semmi sebesség, főképpen ami a homokerti felüljárót illeti, mert hogy nem csak hogy kifelé Debrecenből a Mikepércsi úton sávelhúzás van az erőműnél, hanem befelé pedig bontották a homokerti felüljárót. A közutasok megjelentek egy jó fél órával ezelőtt ott, úgyhogy aszfaltmarás meg egyebek várnak majd, tiszta finomság. Ildomos kerülni. És ildomos hallgatni a Best FM-et, ahol a legfrissebb információk mellett csak a zenei kedvencek, egy reggeli ébresztő puszi, az ilyen volt, ilyen lett rovatunkban, az eredetie Tarkáné, a feldolgozás pedig azért a Halli Valancé, aki egyébként ausztrál színésznő és az énekesnő. Az édesapja szerb bevándorló volt, úgyhogy Holly Rachel Vukadonovicsnak hívják. Ez a feldolgozás, ez érkezik most. Először eredetiben, aztán pedig tőle a 43. születésnapján.

Zenikede Diszkó dala után 3:40-kor a Reggae királyára emlékezünk, mégpedig a halálának az évfordulóján, ugyanis 1981. május 11-én hagyott itt bennünket Bob Marley, jamaikai reggae zenész. Mondhatjuk róla nyugodtan, hogy minden idők legismertebb reggae muzsikusa volt, és igazából ő tette világhírűvé a reggit. Bob Marleynek 13 gyermeke volt, 3 feleségétől, Ritától, 2 örökbe fogadott Rita előző kapcsolataiból, és a többi 8 gyerek meg különböző hölgyektől született, szóval mondhatni, elég izgalmas élete volt, ami a családi anamnézist illeti. Egyébként nagyon fiatalon, 36 évesen hagyott itt bennünket. 45 éve, tehát ezen a napon, úgyhogy érkezik Bob Marleytől a szubjektív top 3, nálam a 3. helyen a...

Bob Marley 36 évesen leukémiában hunyt el 45 évvel ezelőtt, ezen a napon. Ő mondta, egy jó dolog van a zenében, amikor üt, nem érzel fájdalmat. Ez a One Love, Bob Marley-re emlékezve, Debrecen, kedvenc rádiójában.

0: Szekeres Adrián a Best FM-en, majdnem, hogy a reggel legvégén.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: De csak majdnem, mert a legvége most jön. Samuelitával és lehet, hogy az ön születésnapi tortájával. 4 percünk van 10 óráig hátra. Szervusz, Anita!
2: Szia, Laci, jó reggel! Tehát neked a legvége, nekem a legeleje, mert hamarosan kezdünk.
0: A hétfő délelőttel.
2: És folytatjuk a szülinaposokkal. Dr. Kovásné, Dr. Török Zsuzsát köszöntik a barátnői, 45 év barátság köti össze. Őket sok szeretettel gratulálnak. Ünnepem a Szabó Eszter szülei, köszöntik a csodálatos nagylányt teli álmokkal és tervekkel. Kis Szabó Fanni is ünnepel, Krisztike nevezte be a legcsodálatosabb keresztanyukát, és sok-sok együttöltött szülinapot kíván neki. Pincés Ferencné, Csilla és családja köszöntik Alíz nénét, aki maga a csoda, 83 évesen. Korát meghazudtoló módon kezel bármilyen technikai kütyüt, okostelefont, okosórát, mosógépet, okostévét, Laci, te ezt fogod még tolni 83 évesen?
0: Én nagyon remélem, hogy igen. De majd levizsgáztatjuk a nénit, hogyha ő nyer. Lehet ő, lehet más.
2: Alsogorai Ádámot is köszöntik, mama nevezte be a 4 éves Ádámot, és boldog születésnapot kíván a drága kis unokájának. A szülinapi sorsolásra nevezte régi kedves barátnőjét Ágotát, Margó, vagyis Varga Józsefné nagy Ágotát, és szeretnét meglepni az ételen keresztül. Hát ez egyenlőre sikerült. A tortát még nem ígérem, de drukkolok érte. Olá Juditot a család köszönti, egy tüneményes nagylány, Szilágyi Horváth Regina is ünnepel, Vivi, Orsi és Lili köszöntik. A csekő étteremből is nagyon-nagyon szeretik. Barabás Zálog Alexandrát, kisfia Bence, férje Gyula szülei és testvére családja is köszöntén, akinek első szülinapja egyébként édesanyaként. A mai nap Lizi is ünnepel ma, tesója a szülei és a mamái köszöntik 5 évesen ezt a nagyon tüneményes huncut kislányt. Borció Sándort is köszöntik, felesége, unokái, fiai, menyei, és ízig-vérig Pincér Sándor lassan 50 éve van a vendéglátóiparban, és nagyon sokan ismerik és szeretik, úgyhogy kedves Sándor, innen is puszilunk. Pap Liviát, Viola anya és Tomi köszöntik, a 13 éves kiskamasz, nagyon jó humora van. Herceg Kristóf is szülinapos anyukája, testvére ünneplik, így a Best FM-mel együtt. Kristóf egyébként egy örökmozgó, és itt van még Szentesi László, akit a tesója nevezett be. Róla pedig azt tudjuk, hogy borászkodik és imád kirándulni.
0: Akkor ígyunk egy pohár bort a mai születésnaposok egészségére. A torta után valami kis desszertbor, gondolom. De hogy vajon boros témában vagy egyebekben nyilvánul meg a nyertesünk? Hát az azonnal kiderül.
3: Igen, tessék.
0: Hajnal Imre?
3: Igen, jó napot
0: kívánok. Jó napot kívánok, Imre. Ünnepelt tegnap? És kérdezem, munkával ünnepel tegnap?
3: Mai napon a születésnapom, de tegnap nem munkával ünnepeltem.
0: Hát de tegnap milyen nap volt, Imre? Hát kik ünnepeltek az egész országban? Ön is. Igaz, hogy nem születésnapot akkor, hanem...
3: Mentők napja volt az...
0: Így van, a mentők napja! Na Imre, árulja nekem, ami a magyar mentést illeti, meg ennek történetét, hogy... az eddigi 139 évből hányat mondhat a magáénak ebből?
3: Hetet?
0: Igen. Hát akkor még van bőven. Bár nem a korát szeretném firtatni, hogy akkor ma mennyi is az annyi?
3: Hát egy 52-es.
0: Ó, mondom, hogy akkor van még. Van még addig bőven, hogy mondjuk ingyen utazhass a helyi közösségi közlekedési eszközökön. Na is mondd csak!

0: kávés, rumos csokis meggyes. Én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
1: Köszönöm, először nem tudtam, hogy ki az. Köszönöm szépen, Best FM.
0: Boldog ünneplést a 104,6 MHz-en.
1: Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen. Nagyon jól esett, köszönöm.
0: Ennek jól fog esni a torta, valakinek pedig a felajánlás, amit köszönünk szépen a Melans Pizzának.
2: Nyereménye! Egy Melans Pizza!
0: Halljuk, ki lett ezen a héten az első...
2: A mai reggel informátora.
0: A reggel informátora Zsolt, Kovács Zsolt, aki a Honvéd utcáról, a lezárt Honvéd utcáról, illetve az elől jelentkezett be és informálta a Best FM-et. Köszönjük, Zsolt!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Egy perccel 10 óra után, itt a hétfő délelőtt, Lubegával. Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what... Nagy Bogival és Dessel.
4: Remélem egyszer nagyon leszek újra, az égégemel mégis nehéz a súlya.
0: És jön majd a tolvajok fejedelme, ugye tudják, hogy hogy hívják. Yeah.

0: Hamarosan folytatjuk. Ma van a közlekedési kultúra napja, a tudományé volt a főszerep a Debreceni Egyetemen. Sportnappal mozgatták meg a diákokat a Szoboszlói úti általános iskolában. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az élet nem adható vissza. Ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társ elnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részlevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
0: A tudományi volt a főszerep a Debreceni Egyetemen, a Gazdaságtudományi Kar tudományos diákköri konferenciáján több mint 80 előadás hangzott el 11 tagozatban. A hallgatók saját kutatásaikat, szakmai eredményeiket és ötleteiket mutatták be a zsűri előtt. A rendezvény célja az volt, hogy teret adjon a tudományos kíváncsiságnak, az önálló kutató munkának és a tehetséggondozásnak. A kar vezetése szerint azok a diákok, akik részt vesznek a konferencián, a kötelező egyetemi feladatokon túl is sokat tesznek a fejlődésükért. A szervezők úgy látják, a program nem csak szakmai tapasztalatot ad a hallgatóknak, hanem segíti őket abban is, hogy magabiztosabban mozogjanak a tudományos életben. Közölte rádiónkkal az UNIDEB. Sportnappal mozgatták meg a diákokat a Szoboszlói úti általános iskolában. Az intézmény harmadik alkalommal rendezte meg a sulimpiát, ahol kötélhúzás, kosárra dobás, célba lövés és különféle csapatversenyek várták a gyerekeket. A program célja, hogy játékos formában ösztönözze a tanulókat a rendszeres mozgásra és az egészséges életmódra. A szervezők szerint a rendezvény évről évre egyre népszerűbb, ezért azt tervezik, hogy jövőre már más debreceni iskolák diákjai is csatlakozhatnak a sporteseményhez. Írja a dehir.hu. Változás jöhet az időjárásban, többször is kialakulhat gyenge csapadék térségünkben. 22-23 fok lehet a legtöbb, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 12-15 foknál. A meteorológusok jelzései szerint a zivatar hatására felélénkülhet a szél is. Öltözünk rétegesen, jelentős lehet a megfázás veszélye.

0: I'm sexy and I know it. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válaszd a metálsít cserepes vagy trapézlemeztetőit. Akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat. Élvezze a biztonságot. Metálsít. A lemezbe zárt érték.
3: Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk.
4: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
3: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
4: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még báb előadás is lesz.
3: Báb előadás? De jó!
4: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
5: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
6: Kardó, az alvás szakértője.
7: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
8: Hey, this is Anastasia.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
10: This is Carly Rae Jepsen.
11: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
12: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
7: Bárhol is vagy,
13: bárhol is vagy,
7: ott van veled
10: a Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kósz, a hét első fele többnyire csak az évszaknak és a hónapnak megfelelő dolgokkal várja, majd később számíthat arra, hogy jelentős átalakulások történnek viselkedésében és a sorsában is. Mika, jó hangulatban kezdhetné ezt a hetet, de erre vagy lelkileg nincs felkészülve, vagy a körülmények miatt nem képes. Nagyon sok elintézni való dolga, de még több munkája akad, ami szinte minden idejét felemészti. Ikrek, higgy el, hogy kedvesének sem megy minden olyan simán, mint gondolja, ő is elköveti azt a hibát, hogy a fellegekben jár, és hamis illúziókban ringatja magát. Rák, lehet, hogy egy kellemetlen családi esemény szomorítja átmenetileg, mindez csak egy-két napig tarthat, mert utána már ismét kiderül az ég, vagyis nem lesz oka panaszra. Oroszlán, kedvese egyre türelmetlenebbé, majdnem, hogy agresszívvé válik. Gondolkodjon el azon, hogy mikor, hogyan adott erre okot, mert nem csak ő, de szinte mindenki más is idegessé válik a környezetében. Szűz, nem csak a kedélyes beszélgetések, hanem a másoktól szerzett hírek is jól jönnek, akár most rögtön, akár a közeljövőben. Helyesen teszi, ha odafigyel arra, hogy mit mondanak, semmit ne ereszten el a füle mellett. Mérleg, partnerére vagy házastársára akkor sem szabad féltékenykednie, ha erre látszólag minden oka meg lenne, ugyanis itt a látszaton van a hangsúly és nem az okon. Skorpió, számtalan elintézni való ügy, szaladgálás, megbeszélés várja, senki sem járatja önnel a bolondját, mégsem fogy ki a teendőkből. Nyilas, a sok új ismerős között akad majd olyan is, aki nem csak szeretettel, hanem esetleg szerelemmel is közeledik önhöz. A szép bókok, a nagy szavak nem bizonyulnak hamisnak. Bak, a hét elején egy kisebb csalódásnak lesz kitéve, érheti anyagi veszteség is, vagy kisebb üzleti kár. Gondolja meg, mit és mennyiért vásárol. Vízöntő, nincs kizárva, hogy megismerkedik valakivel, méghozzá úgy, hogy ez a szerelem első látásra tipikus esete lesz, viszont egy titkos ellenségen nehezen kivéthető pletykákat indíthat ön ellen. Alak, könnyen meggyűhet a baja, néhány jó baráttal, felettesei is borsot törnek az orra alá, viselkedésükkel, vagy az önbizalmát veszik el, vagy addig bosszantják, amíg nyílt harcra, kenyértörésre kerülhet a sor.

Hét fő délelőtt és Debrecen zenei kedvencével folytatódik. Szuper napot, jó munkát, jó utat mindenkinek, Fehér Opelből mérnek. A 4-esen téglás előtt, benzinkútnál. Legyenek óvatosak, várom az útinfókat, és hamarosan köszöntjük a Ferenceket is. Itt a 104.6-on én Szabó Anita vagyok, rádiózunk együtt 14 óráig.

0: Köszöntjük Ferenc nevű hallgatóinkat. A Ferenc gyakori férfi név, latin eredetű, a francia jelentésű Franciscusból származik, Assisi Szent Ferenc tisztelete nyomán terjedt el Európában. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Deák Ferenc, a hazabölcse, Demjén Ferenc énekes zeneszerző, Kölcsei Ferenc költő, Puskás Ferenc labdarúgó, Rákóczi Ferenc uralkodó, Zente Ferenc a nemzet színésze, és önkedves Ferenc, aki a rádiót hallgatja.
1: Május 11-ét írunk ma, a Ferenceket köszöntjük sok szeretettel, bár a legtöbben talán októberhez kötik ezt a nevet. A naptár szerint ma is ünnepelnek a Ferencek, úgyhogy semmiképp ne maradjon el egy üzenet, egy jó kívánság ismerőseiknek, szeretteiknek. Ezen a kisé borongós szeles napon mi is köszöntjük a mai nyertesünket, Görög Ferencet. A sorban a harmadik unokának kívánok boldog névnapot, sok szeretettel az egész család nevében, a 13 éves Ferkónak, aki nagyon jó tanuló, imád vívni, és nagyon szeret vonaton utazni. Segítőkész, jó szívű nagyfiú. Kedves Ferkó, a nyereményed a melas cukrászda, a süti kóstolója, akár a nagyival is mehettek, jó étvágyat kívánunk és gratulálunk szívből. Az óra utolsó dalát pedig már el is indítottam, és hamarosan a friss hírek is érkeznek.

0: 95.8. Ez a Best FM.
1: Sikeres volt a DKV nyílt napja Debrecenben, már lehet szavazni az év fájára. Előnybe került a Deac férfi kosárlabda csapata. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Régi kedvencek és különleges járművek is várták az érdeklődőket a DKV nyílt napján Debrecenben. A nyitott sorompók rendezvényen kicsik és nagyok is bepillanthattak a közösségi közlekedés kulisszái mögé, és nosztalgiautazáson is részt vehettek. Budapestről és Miskolcról érkezett Ikarusz buszok járták a várost, de nagy sikert arattak a DKV nosztalgia járművei is, köztük az Ikarusz 280T, a MAZ trollibusz és a favázas 260-as villamos. A látogatók megismerhették a kocsi szín működését és a közlekedési emlékszobát is. A programokon a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentők és az Aquaticum Debrecen is részt vett. A gyerekeket pedig gokártok és családi programok várták, írja a Hajdú Press. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk hirdetni, együtt a hős fa díjat elnyerő fával. Ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
1: Előnybe került a Deac a férfi kosárlabda NB1 hetedik helyéért zajló párharcában. A debreceniek hazai pályán 79-72-re győzték le a Sopron KC együttesét, így 1-0-ra vezetnek az egyik fél második sikeréig tartó csatában. A vendégek csak a mérkőzés elején vezettek, ezt követően a Deac vette át az irányítást, és bár sokáig szoros maradt az összecsapás, a hajrában 10 pontos előnyt is kialakítottak. A párharc holnap folytatódik Sopron, ahol a debreceniek egy újabb győzelemmel lezárhatják a helyosztót.
0: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
1: Változás jöhet az időjárásban, többször is kialakulhat gyenge csapadék térségünkben. 22-23 fok lehet a legtöbb, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 12-15 foknál. A meteorológusok jelzései szerint a zivatar hatására felélénkülhet a szél is. Öltözünk rétegesen, jelentős lehet a megfázás veszélye.
3: A

Yeah! A zenei kedvencek szólnak a vezélelődben itt a 104.6-on, miközben sokan még azon vitatkoznak, hogy egyszer majd vajon elveszi-e a mesterséges intelligencia a fizikai munkát. Kínában már robotok építenek házakat, és vezetnek például traktorokat. Az AI vezényeltet traktorok már centiméteres pontossággal dolgoznak, önállóan szántanak, adatot gyűjtenek a talajról, érzékelik a környezetüket, és akár egész nap ember nélkül működnek. Eközben az építőiparban Kínában robotok vakolnak, festenek, téglát raknak, betonoznak, sőt már komplett épületeket is 3D-ben nyomtatnak. Persze nem egyetlen univerzális robot csinál mindent, hanem sok specializált rendszer dolgozik együtt. Sokan már attól tartanak, hogy az AI következő nagy hulláma már nem a digitális munkákról fog szólni, hanem a kétkezű világ automatizálásáról. Ez már tehát nem a jövő, hanem a jelen. És ami szintén ezekben a percekben zajlik, az a sebességmérés a 4-esen Debrecen-Nyíregyháza között, a benzinkút előtt téglás életérő, itt is óvatosan, és várom az utakról, az infókat osszák meg rajtunk keresztül. A többi közlekedővel

0: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
1: A 30-933-1046-os SMS Viber számunkra érkezett Zsolt üzenete. Sziasztok, a Létai út elején a boltnál egy baleset történt, rendőrök a helyszínen, nagyon szépen köszönjük. Rita is írt nekünk, ő pedig arról számolt be, hogy a Mikepércsi úton az erőmű környékén olyan dugó van, ami reggel szokott lenni a csúcsban. Útfelújítás van a hídon, foltozgatnak itt is, ott is. Köszönjük, Rita, az üzenetet, úgyhogy erre készüljenek a Mikepércsin is. A Létai út elején pedig baleset történt, vigyázzanak egymásra.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
4: Kardó, az alvás szakértője.
5: Hiányzik a napfény? Akkor Debrecen, Solisan Solarium, ahol a barnulás élmény. Már 145 forint per perctől. Gyere, barnulj, töltődj fel! Debrecen, Angyalföld tér 11.
6: Csak az a szép zöld gyep.
7: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekor műnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
6: Csak az a szép zöld gyep.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hi, this is Craig David.
11: Hey, this is Kylie.
12: Király Viktor vagyok.
13: Hi, this is Madonna.
14: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
8: Ez a Best FM.

Mely kedvence közös Péter Fibori énekelt itt a Best FM-en 12:30 után 3 perccel az ebéd idő felé közeledünk, és egyre több helyen felmerül a kérdés, hogy vajon meddig maradnak velünk az önkiszolgáló kasszák. Az elmúlt években már nagyon megszoktuk, hogy gyorsan sorban állás nélkül lehet intézni a vásárlást, de közben a boltoknak egyre nagyobb fejfájást okoznak a visszaélések és a lopások. Amerikában például már több nagy áruházlánc is korlátozta, vagy részben meg is szüntette az önkiszolgáló kasszákat bizonyos üzletekben, mert túl sok volt a véletlenül lehúzatlan termék. Persze nem mindig szándékos hibáról beszélünk, sokan egyszerűen elrontják a használatot, rossz kódot ütnek be, vagy kimarad egy termék a sietségben. A boltok viszont komoly veszteségekről beszélnek, ezért egyre több helyen kamerákkal, mesterséges intelligenciával és külön ellenőrzéssel figyelik a kasszákat. Mindeközben sok vásárló azért ragaszkodik is az önkiszolgáló rendszerhez, mert hogy sokkal gyorsabbnak és kényelmesebbnek érzik. Egy biztos, hogy a technika sokkal kényelmesebb, de hogy maradnak-e az önkiszolgáló kasszák, vagy csak nagyobb lesz az ellenőrzés. Ez még a jövő zenéje, a jelen zenéje pedig Taylor Swift dal, az Off Light, itt a Best FM-en.

Van, aki otthon hagyta ma az esernyőjét, azt jó kis meglepetés érhette. Nemrégi Debrecenben egy jó kis zuhé zúdult a nyakunkba, viszont nagyon sokan imádják azt az illatot, ami az eső után jelenik meg a levegőben, és ennek egyébként még neve is van. Nem mondom, hogy olyan szépen hangzik, de az a neve, hogy Patrick Hor. Ez az a különleges friss földillat, ami főleg egy hosszabb száraz időszak után érzünk eső után. A tudósok szerint ezt részben a talajban élő baktériumok által termelt anyagok hozzák, amelyeket az esőcseppek a levegőbe juttatnak. Ha éppen az irodában csücsülnek, akkor javaslom, hogy tárják nagyra az ablakokat, mert nagyon szeretjük ezt az illatot. Valószínűleg egy ősi ösztön is van e mögött. Az eső ugyanis az életet, a termést, a vizet jelentette az ember számára már az őskorban is, ezért az agyunk máig pozitív érzésként kapcsolhatja össze ezt az illatot a megkönnyebbüléssel és a felfrissüléssel. Nem véletlen, hogy egy-egy nyári zápor után sokan csak megállnak és szimatolnak a levegőbe. A Rockszedelet indítom a Best FM-en, a Csini Baba című film betétdala pedig zárja a hétfő délelőtöt, és tudják, mi érkezik a déli hírek után, a déli kívánságműsort.

0: Megalakult az új országgyűlés, jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk. 11 hektáron pusztított a tűz Hajdúsámson külterületén. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A napokban tartanak a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásai. Az új kormány miniszterei holnap az országgyűlés következő ülésén teszik le esküjüket. Az új országgyűlés megalakulása után a parlament 199 képviselői helye közül 141 helyet foglalnak el a Tisza párt képviselői, 44-en pedig a Fidesz soraiban ülnek. A KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel vesz részt a törvényhozásban. Hajdú-Bihar vármegye 6 választók kerületéből 5 tiszás és 1 fideszes képviselő kapott mandátumot. Az alakuló ülés napján megválasztották az új miniszterelnököt, a Tisza párt lista vezetőjét, Magyar Pétert, aki le is tette esküjét. A rendszerváltás óta ez volt az első alkalom, hogy hétvégén alakult meg az új parlament. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar, az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta el rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
2: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az Internet Hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
0: 11 hektáron pusztított a tűz Hajdúsámson külterületén, ahol akácerdő ajnövényzete és több méhkaptár is lángra kapott. A tűz a közeli fenyvesre is átterjedt, ezért nagy erőkkel vonultak a helyszínre a debreceni és nyíradonyi hivatásos, valamint a debreceni önkéntes tűzoltók. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az egységek három vízsugárral, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel dolgoztak. Az oltást a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, a munkát pedig debreceni hajdúnánási és nyírbátori vízszállító járművek is segítették.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu

Démonvadászok, Oszkár Díjas betét dala a Golden. Szólt itt a Best FM-en a déli kívánság műsorban délután 8 perccel. Hello Debrecen! Jó étvágyat, jó rádiózást a folytatásban, és a zenei kedvencekkel várom a kéréseket, üzeneteket, adjanak át bármit rajtunk keresztül. Renitől már meg is érkezett, és egy írás SMS Viber számunkra. Sziasztok! A szerelmemnek, Ferencnek szeretnék küldeni egy szerelmes számot. Ma van az évfordulom, rátok bízom, hogy melyiket. Én egy igazi klasszikust választottam. Lionel Richie és Diana Ross közösét, az Endless Love érkezik nektek. A déli kívánság műsorban 14 óráig csörgessenek bátran a forró drót 500-540.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Az év eddigi legzivatarosabb napjának kiáltották ki a mait a meteorológusok, úgyhogy esenyő nélkül el ne induljanak, és számítsanak arra is, hogy a délután folyamán záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A térségben a zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik, vezessenek az időjárásnak megfelelően, hogyha autóval közlekednek. A zenei kedvencek között pedig irány a 90-es évek, ám előtte még egy útinfó, várjanak, van még itt egy trafiinfó. Tiha Mértól jött az üzenet, sziasztok! A Hódosnál a Kassain csíkos autó mér. Én várom a folytatásba is az infókat. Zita pedig Ria McCoy-ék dalára szeretne kicsit lazítani. A munkahelyén egy ebédidő alatt az Another Night érkezik neki.

0: Az önök zenei kedvencei az ebéd időben szólnak itt a Best FM-en. 3:45 lesz hamarosan, és egy újabb hallgatóval folytatjuk. Hello, hello, Best FM, kívánságműsor.
1: Szia, kívánságműsorban szeretnék egy számot kérni Julikának.
0: Igen.
1: Innovától a Gémán.
0: Rendben, üzenjünk neki valamit?
1: Hát csak küldem én neki sok szeretettel.
0: A dal az üzenet.
1: Igen, igen. Tudni fogja ő, hogy kicsoda küldi.
0: Én abban biztos vagyok. Minden jót.
1: Viszont hallásra. Neked is szép napot, szia.

fejem vannak, a Best FM-et hallgatják a 104.6-on. A déli kívánság műsor utolsó dala érkezik az első órában, hiszen még a következő órában is kérhetik a zenei kedvenceket, és köszöntetik a Ferenceket, akár hogyha nem októberben szokták, hanem például most, májusban. A Best telefonszáma 500-540. Sziasztok, szeretnék egy számot kérni magamnak Adam Lambert-től, bármilyen dal jó tőle, hogyha lehetséges. Köszönöm szépen és szép napot mindenkinek. Kedves névtelen üzenet küldén Avicii és Adam Lambert közösét indítom a Lay Me Down itt a Best FM-en.

0: Ma van a közlekedési kultúra napja, a tudományé volt a főszerep a Debreceni Egyetemen. Sportnappal mozgatták meg a diákokat a Szoboszlói úti általános iskolában. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az élet nem adható vissza. Ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társ elnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
0: A tudományi volt a főszerep a Debreceni Egyetemen, a Gazdaságtudományi Kar tudományos diákköri konferenciáján. Több mint 80 előadás hangzott el 11 tagozatban. A hallgatók saját kutatásokat

0: Sportnappal mozgatták meg a diákokat a Szoboszlói úti általános iskolában. Az intézmény harmadik alkalommal rendezte meg a sulimpiát, ahol kötélhúzás, kosárra dobás, célbalövés és különféle csapatversenyek várták a gyerekeket. A program célja, hogy játékos formában ösztönözze a tanulókat a rendszeres mozgásra és az egészséges életmódra. A szervezők szerint a rendezvény évről évre egyre népszerűbb, ezért azt tervezik, hogy jövőre már más debreceni iskolák diákjai is csatlakozhatnak a sporteseményhez. Írja a dehir.hu.
1: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
0: Változás jöhet az időjárásban, többször is kialakulhat gyenge csapadék térségünkben. 22-23 fok lehet a legtöbb, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 12-15 foknál. A meteorológusok jelzései szerint a zivatar hatására felélénkülhet a szél is. Öltözünk rétegesen, jelentős lehet a megfázás veszélye.
2: A hírek után folytatódik az Éri kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
2: A hívható telefonszám 500-540. 500-540.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a Best FM-en. A déli kíváncsi műsor második órája már elstartott. Én Szabó Anita vagyok, és ma van a közlekedési kultúra világnapja, ami egy jó emlékeztető arra, hogy az utakon nem csak szabályok, hanem egymás iránti figyelem, tisztelet, udvariasság is kell. A türelmesebb pillanatok, az előzékenység, egy mosoly gyakorlatilag nem kerül semmibe, mégis sokkal biztonságosabbá és nyugodtabbá teszi a közlekedés mindenkinek, úgyhogy vigyázzunk egymásra az utakon. Ezen a szép napon is, akár kerékpárral, autóval vagy gyalogosan közlekednek. A zenei kedvencek között pedig a Varrodás lányoknak érkezik Zoltán Erika Easy Mix-e. Egy nagyon elégedett ügyfél és nem mellesleg egy nagy rajongójuk küldi ezt a dalt nekik, Miklós, itt a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Maxentort a műhely. Ha fontos, mit teszel az asztalra? Válaszd a minőséget. Vadkovászos pogácsák, különleges torták, elegáns desszertasztalok. Mikepércs, Szél utca 28.
2: Az Euromusic és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a Debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és legó kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
3: Figyelem, szakemberek! Készen állsz a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát keresel, ahol tudásodnak valóban értéke van? A Metalsheet csapatában keresünk megbízható, hiddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metalsheet honlapján, vagy Facebook oldalán található elérhetőségek egyikén. Metalsheet, a lemezbe zárt érték.
4: Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk.
5: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
4: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
5: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még báb előadás is lesz.
4: Báb előadás? De jó!
5: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hey, this is Justin Timberlake.
10: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
11: Hello, I'm Phil Collins.
6: Bárhol is vagy. Ott van veled.
7: A Best FM.
6: A Best FM.

0: Te mit szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
2: Fél kettő után 8 perccel a halhatatlan hangú Whitney Houston és az I Have Nothing indult el itt a Best FM-en. A 16. házasságokat ünneplik Zoli és Évi. Most neki szól a dal.

Kelly Clarkson és a Stronger, a zenei kedvencek között 13 óra 52 van, szépen lassan búcsút int a kíveseg műsor, és szuper pörgős dallal Bottonnak hozom a Roses-t itt a West FM-en. Mi pedig találkozunk holnap újra, sok jó zenével, üzenettel. Én várom önöket holnap délelőtt 10-től, az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallották.

terminology.

0: Sikeres volt a DKV nyílt napja Debrecenben, már lehet szavazni az év fájára. Előnybe került a Deac férfi kosárlabda csapata. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Régi kedvencek és különleges járművek is várták az érdeklődőket a DKV nyílt napján Debrecenben. A nyitott sorompók rendezvényen kicsik és nagyok is bepillanthattak a közösségi közlekedés kulisszái mögé, és nosztalgiautazáson is részt vehettek. Budapestről és Miskolcról érkezett Ikarusz buszok járták a várost, de nagy sikert arattak a DKV nosztalgia járművei is, köztük az Ikarusz 280T, a MAZ trolibusz és a favázas 260-as villamos. A látogatók megismerhették a kocsi szín működését és a közlekedési emlékszobát is. A programokon a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentők és az Aquaticum Debrecen is részt vett, a gyerekeket pedig gokártok és családi programok várták, írja a Hajdú Press. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni, együtt a hősfa díjat elnyerő fával. Ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
0: Előnybe került a Deac férfi kosárlabda NB1 hetedik helyéért zajló párharcában. A debreceniek hazai pályán 79-72-re győzték le a Sopron KC együttesét, így 1-0-ra vezetnek az egyik fél második sikeréig tartó csatában. A vendégek csak a mérkőzés elején vezettek, ezt követően a Deac vette át az irányítást, és bár sokáig szoros maradt az összecsapás, a hajrában 10 pontos előnyt is kialakítottak. A párharc holnap folytatódik Sopron, ahol a debreceniek egy újabb győzelemmel lezárhatják a helyosztót. Változás jöhet az időjárásban, többször is kialakulhat gyenge csapadék térségünkben. 22-23 fok lehet a legtöbb, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 12-15 foknál. A meteorológusok jelzései szerint a zivatar hatására felélénkülhet a szél is. Öltözünk

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tűz. Hús. Szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
2: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
3: Debreceni krumpli lángos, Irinyi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
6: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
7: Kardó, az alvás szakértője.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hello, we are
11: Imagine Dragons.
12: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
13: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
14: Bárhol is vagy.
15: Bárhol is vagy.
14: Ott van veled
15: a Best FM.
14: A Best FM.

Köszöntjük Ferenc nevű hallgatóinkat. A Ferenc gyakori férfinév, latin eredetű, a francia jelentésű Franciscusból származik, Assisi Szent Ferenc tisztelete nyomán terjedt el Európában. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Deák Ferenc, a hazabölcse, Demjén Ferenc énekes zeneszerző, Kölcsey Ferenc költő, Puskás Ferenc labdarúgó, Rákóczi Ferenc uralkodó, Zente Ferenc a nemzet színésze, és önkedves Ferenc, aki a rádiót hallgat.

0: Megalakult az új országgyűlés, jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk. 11 hektáron pusztított a tűz Hajdúsámson külterületén. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A napokban tartanak a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásai. Az új kormány miniszterei holnap az országgyűlés következő ülésén teszik le esküjüket. Az új országgyűlés megalakulása után a parlament 199 képviselői helye közül 141 helyet foglalnak el a Tisza párt képviselői, 44-en pedig a Fidesz soraiban ülnek. A KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel vesz részt a törvényhozásban. Hajdú-Bihar vármegye 6 választók kerületéből 5 tiszás és 1 fideszes képviselő kapott mandátumot. Az alakuló ülés napján megválasztották az új miniszterelnököt, a Tisza párt lista vezetőjét, Magyar Pétert, aki le is tette esküjét. A rendszerváltás óta ez volt az első alkalom, hogy hétvégén alakult meg az új parlament. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben

0: Kaptári slángra kapott. A tűz a közeli Fenyvesre is átterjedt, ezért nagy erőkkel vonultak a helyszínre a debreceni és nyíradonyi hivatásos, valamint a debreceni önkéntes tűzoltók. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az egységek három vízsugárral, kézi szerszámokkal és puttonyfecskendőkkel dolgoztak. Az oltást a Hajdú-Bihar-Vár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, a munkát pedig debreceni hajdúnánási és nyírbátori vízszállító járművek is segít. Tették. Változás jöhet az időjárásban, többször is kialakulhat gyenge csapadék térségünkben. 22-23 fok lehet a legtöbb, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 12-15 foknál. A meteorológusok jelzései szerint a zivatar hatására felélénkülhet a szél is. Öltözünk rétegesen, jelentős lehet a megfázás veszélye.
1: Köszönjük szépen, közben nézem a leges-leges legfrissebb előrejelzést. Ez szerint hát itt Debrecenben olyan este 7 óra körül jöhet még egy adag eső, de az már azért nem lesz akkor az zuhé, mint az előző volt.
2: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
1: Hello Debrecen, 3 óra elmúlt, jó munkát mindenkinek, záporoznak a jobbnál jobb zenék, és itt a 104.6-on kezdjük el a délutánt. Jön David Guetta, és szia, és a Beautiful People.

0: FM-et hallgatják itt a 104.6-on. Hát nekem valami azt sugja, hogy az utakról elég sokat fogunk ma délután beszélni. Nem mindenhol tudta még a lezúduló esőt elnyerni a csatornarendszer. Sok ilyen áll a víz az utakon, a városon belül és a városon kívüli területeken is. A Hunyadi utcán a pláza előtt a Mester utca felé három autó csúszott egymásba. Koccanásos balesetet jelentettek a hallgatóink a Kossuth utcáról is. A 471-esen pedig a szokásos helyen, az útkaparónál a Debrecen felé menőket egy rendőrautóból mérik.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy bicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Dolgozunk össze egész délután, várom önöktől az utak híreit, úgyis jönnek, mennek, látnak, hallanak mindent. Írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-en. Cserébe itt vagyunk a jobbnál jobb zenékkel. Michael Sambello és a Maniac, most a Besten.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mi a legnagyobb ajándék, amit gyermekének adhat? Az, amely megnyitja előtte a lehetőségeket itthon és a világban. A Debreceni Nemzetközi Iskola egy befektetés gyermekünk jövőjébe. Angol nyelvi környezet és kiemelt figyelem a tanításban. Fedezze fel, milyen egy boldog gyermekkor és egy jövőbiztos oktatás. isd.debrecen.hu.
2: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rudenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
4: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hi, this is James Blunt.
8: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
9: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
10: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Bárhol is vagy,
11: bárhol is vagy,
5: ott van veled
12: a Best FM.
5: A Best FM.

volt az Aerosmith, itt a Best FM-en a 104.6-on, és mesélek, kinek hogy telt a hétvégéje, ki mit csinált. Mondjuk, hogyha jól sejtem, akkor úgy nagyjából mindenki volt kint a Mihály napi vásárban, mert hogy a Dehír azt írja, hogy 150 ezer látogatója volt a vásárnak a hétvégén, 800 árus ezer helyszínen kínálta a portékáit, ez úgy jön ki, hogy voltak olyan árusok, akik több helyen is kipakoltak a vásáron belül. A hajnali órákban egyébként a lezárt részeket visszaadták a forgalomnak, úgyhogy ez már nem zavarja a közlekedőket. Jön is Azaria és a Vemzavar itt a Besten.

0: Debrecen.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
0: És azt hiszem, hogy ez is sokakat érinteni fog. Szerda reggeltől szennyvíz csatorna rekonstrukciós munkákat fog végezni a vízmű a Sólyom utcán, úgyhogy az Ecsedi István utca és a Hold utca közötti szakaszt teljesen lezárják majd, tehát szerda reggel 9-től lesz. Az ott lakókat beengedik, majd mindenki másnak pedig kerülnie kell. Északi irányból a Hold utcán keresztül a Budai-Nagyantal utca felé, déli irányból pedig az Ecsedi István utcán keresztül a Veres Péter utca felé. A lezárás várhatóan június végéig marad is. Tehát szerda reggel 9 óra körül teljesen lezárják majd a Sólyom utcát, az Ecsedi István utca és a Hold utca közötti részen. Figyelünk mindenre önök helyett is, mindenről tájékoztatjuk önöket, ami a városban történik, és még a zenét is ránk bízhatják. Ellen Walker jön a Besten, ez a Faded.

0: Első kézből az utakról.
1: Ja, baleset történt a Veselényi utcán, a nagy állomástól a Nyíl utca felé, hogyha haladunk, tehát a Nyíl utca felé oldalon egy kamion találkozott egy személyautóval, egy sáv járható.
0: Jó utat kíván a Best FM.

0: Oh yeah, ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, másfél perc múlva 4 óra lesz. A legfrissebb, amit megtudtunk önöktől az utakkal kapcsolatban.
1: Ja, a MÁK utcán működik a trafipa.
0: Köszönjük szépen, tehát a MÁK utcán már mérnek a rendőrök. Lassan megindul mindenki hazafelé, nagyon óvatosan, sokan leszünk az utakon ma is. És Taylor Swift is elkíséri majd önöket egy darabon. Jön tőle az év eddigi legnagyobb slágere, a The Fate of Ophelia.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Pizza Majál is május 16-án. Olasz pizza és korlátlan limonádé most csak 1500 forint. Fesztivál hangulat, nyereményjáték, meglepetés műsor. Regisztrálj az elsőbségért fandangosportpub.hu. Május 16, Fandango étterem, Ibolya utca 1.
4: Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk.
5: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
4: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
5: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még bábelőadás is lesz.
4: Bábelőadás? De jó!
5: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
6: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak! Válaszd a metálsít cserepes vagy trapézlemeztetőit! Akár akciós, trendi, matvörös színben! Felejts el a tető problémákat! Élvezze a biztonságot! Metálsít, a lemezbe zárt érték!
7: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
8: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.
10: Ma van a közlekedési kultúra napja, a tudományé volt a főszerep a Debreceni Egyetemen. Sportnappal mozgatták meg a diákokat a Szoboszlói úti általános iskolában. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
9: A Best FM-en.
10: Az élet nem adható vissza. Ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társ elnöke.
11: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
10: A tudományé volt a főszerep a Debreceni Egyetemen, a Gazdaságtudományi Kar tudományos diákköri konferenciáján. Több mint 80 előadás hangzott el 11 tagozatban. A hallgatók saját kutatásaikat, szakmai eredményeiket és ötleteiket mutatták be a zsűri előtt. A rendezvény célja az volt, hogy teret adjon a tudományos kíváncsiságnak, az önálló kutató munkának és a tehetséggondozásnak. A kar vezetése szerint azok a diákok, akik részt vesznek a konferenciában, a kötelező egyetemi feladatokon túl is sokat tesznek a fejlődésükért. A szervezők úgy látják, a program nem csak szakmai tapasztalatot ad a hallgatóknak, hanem segíti őket abban is, hogy magabiztosabban mozogjanak a tudományos életben. Közölte rádiónkkal az UNIDEB. Sportnappal mozgatták meg a diákokat a Szoboszlói úti általános iskolában. Az intézmény harmadik alkalommal rendezte meg a sulimpiát, ahol kötélhúzás, kosárra dobás, célba lövés és különféle csapatversenyek várták a gyerekeket. A program célja, hogy játékos formában ösztönözze a tanulókat a rendszeres mozgásra és az egészséges életmódra. A szervezők szerint a rendezvény évről évre egyre népszerűbb, ezért azt tervezik, hogy jövőre már más debreceni iskolák diákjai is csatlakozhatnak a sporteseményhez. Írja a dehir.hu. változás jöhet az időjárásban, többször is kialakulhat gyenge csapadék térségünkben. 22-23 fok lehet a legtöbb, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 12-15 foknál. A meteorológusok jelzései szerint a zivatar hatására felélénkülhet a szél is. Öltözünk rétegesen, jelentős lehet a megfázás veszélye.
0: Köszönjük szépen a híreket!
2: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft. A legújabb életérzést adó városi alköz.

0: Moves Like Jagger, itt a Beston a 104.6-on. Jó utat hazafelé mindenkinek.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: A mi híreink szerint ez még mindig aktuális.
2: Ja, baleset történt a Veselényi utcán, a nagy állomástól a Nyíl utca felé, hogyha haladunk, tehát a Nyíl utca felé oldalon egy kamion találkozott egy személyautóval, egy sáv járható.
0: Tehát ott fennakadásokra kell számítani, aztán dolgoznak ugyebár az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében a vízmű munkálatai miatt ott sávlezárások vannak. A 471-esen Sziki Gyakornál Debrecen felé pedig még mindig mérnek egy rendőrautóból. Jó utat hazafelé mindenkinek. Apropó hazaút, itt a TNT.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni Nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. debrecendrive.hu.
3: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
4: Kardó, az alvás szakértője.
5: Figyelem, szakemberek! Készen állsz a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát keresel, ahol tudásodnak valóban értéke van? A Metalsheet csapatában keresünk megbízható, hiddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metalsheet honlapján, vagy Facebook oldalán található elérhetőségek egyikén. Metalsheet, a lemezbe zárt érték.
6: Gyereknapi családi élmény május 31-én a Tubatanyán. Ingyenes látogatás, állatsimogatás, gyerekprogramok, kemencés és grillételek várnak. Tubatanya. Töltődés a természetben.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hey, this is Anastasia.
10: Hello, I'm Calvin Harris.
11: This is Carly Rae Jepsen.
12: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
13: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
14: Bárhol is vagy.
15: Bárhol is vagy.
14: Ott van veled.
16: A Best FM.
14: A Best.

Manóba, ezt a Femet hallgatják a 104.6-on. Vigyázzanak, a Mák utcán Lesben állnak a rendőrök, működik a Trafi Box, óvatosan a gázpedállal. Egyébként pedig nálunk a jelszó most már az, hogy arccal a kívánság műsor felé. 5-kor kezdünk, az már csak egy fél óra, sőt, hát a felkészülési időszakot már elindíthatjuk. Ha már tudják, hogy mit szeretnek kérni tőlünk, akkor gyerünk, az 500-540-en lehet hívni minket. Hajrá, 5-től 7-ig ma is kívánság műsor, 500-540. Jó, és egy nagy kívánság műsor, kedvenc, gyakran szokott szólni a kiviben, itt a háborgó mélység 2.

utat hazafelé, a Vesztet hallgatják itt a 104.6-on, és hát az a helyzet, hogy foci szempontból nagyon izgalmas lesz az a hét. Ugye most jön a labdarúgó NB1 szezonjának utolsó fordulója, és hát rég volt ennyire izgalmas a bajnokság, mert az első 5 hely sorsa végül is most az utolsó fordulóban fog eldőlni. A Loki ugyebár a bronzéremért megy, az Újpestet fogadjuk szombaton 17 óra 15 perctől, a forduló legtöbb meccsét ebben az időpontban játsszák, pont ezért, hogy ne lehessen az eredményekkel trükközni. Várnak minden szurkolót a Nagyerdei stadionban. Ugye itt nem csak a bronzéremről van szó, hanem arról is, hogy indulhat-e például a nemzetközi kupában majd a Loki. Tehát szombaton 17-15-től az Újpestet fogadja a Debrecen a labdarúgó NB1 utolsó fordulójában. Minden szurkolóra szükség lesz. Hajrá Debrecen, hajrá Loki! És nekem is szükségem van önökre, hiszen 5 órától önök válogatják a zenéket. Nem sokára indítjuk a kíványság műsort. Az 500-540-en már hívhatnak, de közben itt van Meredith Brooks nagy slágere is. Ez a Beach, a Best.

0: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Aki még úton van hazafelé, annak mondom, hogy hát minden aktuális, amiről eddig beszéltünk. Sajnos baleset a Veselényi utcán, működik a Trafibox a Mák utcán, illetve a 471-esen Debrecen felé Sziki Gyakornál még mérnek. És a kívánság műsor is aktuális. 3-2-1, kezdünk! David Guetta állítja majd a kezdősebességet, hogy pontosan kikértem az ő dalát, az majd a hírek után fog kiderülni. És hát akkor szorgoskodjanak, válogassák az zenéket a Best FM-en, az 500-540-en kell hívni.
1: Sikeres volt a DKV nyílt napja Debrecenben, már lehet szavazni az év fájára. Előnybe került a Deac férfi kosárlabda csapata. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: A Best FM-en.
1: Régi kedvencek és különleges járművek is várták az érdeklődőket a DKV nyílt napján Debrecenben. A nyitott sorompók rendezvényen kicsik és nagyok is bepillanthattak a közösségi közlekedés kulisszái mögé, és nosztalgia utazáson is részt vehettek. Budapestről és Miskolcról érkezett Ikarusz buszok járták a várost, de nagy sikert arattak a DKV nosztalgia járművei is, köztük az Ikarusz 280T, a MAZ trolibusz és a Favázas 260-as villamos. A látogatók megismerhették a kocsi szín működését és a közlekedési emlékszobát is. A programokon a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentők és az Aquaticum Debrecen is részt vett. A gyerekeket pedig gokártok és családi programok várták, írja a Hajdú Press. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs alapítvány igazgatója.
3: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntése alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
1: Előnybe került a Deac a férfi kosárlabda NB1 hetedik helyéért zajló párharcában. A debreceniek hazai pályán 79-72-re győzték le a Sopron KC együttesét, így 1-0-ra vezetnek az egyik fél második sikeréig tartó csatában. A vendégek csak a mérkőzés elején vezettek, ezt követően a Deac vette át az irányítást, és bár sokáig szoros maradt az összecsapás, a hajrában 10 pontos előnyt is kialakítottak. A párharc holnap folytatódik Sopron, ahol a debreceniek egy újabb győzelemmel lezárhatják a helyosztót. Változás jöhet az időjárásban, többször is kialakulhat gyenge csapadék térségünkben. 22-23 fok lehet a legtöbb, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 12-13.

0: 0630 933 104-ra írni lehet, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket. És hát ugye a legszorgosabbak már elküldték nekünk a kéréseiket, úgyhogy van már ilyenkor miből választani. Például azt írja nekünk Szilvi, hogy sziasztok, Miley Cyrus-tól a Flowers-t szeretném kérni, és Tinának, a kolléganőmnek küldöm azzal az üzenettel, hogy fel a fejjel. Na hát ettől jobb hangulata lesz. Viszont előtte Judit kérését is meghallgatjuk, az Ocsomacsó és a Jó nekem. A vonalban pedig a mai első telefonálónk Tamás. Szia! Mivel nyissuk a kíváncsiságot?
1: Szia! Akkor én azt mondom, hogy nyissunk David Guettával.
0: Oké, okay. Kinek küldöd?
1: Mindenkinek, aki az utakon van.
0: Rendben van. David Guetta, Teddy Sims és Tom Sunday és a Gang Gang Gang. Ezt játszom neked, hogyha megfelel, jó?
1: Köszönöm!
0: Nagyon szívesen! Startol a kíváncsiságműsor!

0: Miley Cyrus és a Flowers, ez pedig itt a Best of FM mai kívánság műsora, a Szabad a Vásár este érték.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Na ná, hogy jön mindjárt a Walmartól a balatoni lány. Nem is nagyon volt kívánság műsor az utóbbi időben enélkül a dal nélkül. Egyébként ezt ma Krisztián kérte és Szabinának küldjén. Előtte Editnek küldjük Kriszre a slágerét, jön majd a Julia, és persze a vonalban is valaki.
3: A Bestefele zenei szeretnék küldeni leítavértesse a Béke utca 2 számra anyukámnak, legyen a Nox.
0: Bennem van. Mit üzensz anyukádnak?
3: Hogy szép napot.
0: Jó, hát ettől biztos szép napja lesz. A Nox és a 100-szor ölej, ez fog majd szólni. Egyébként Gréta is ezt a dalt kérte ma.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75 a körforgalomnál.
6: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
7: Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk?
8: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
7: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
8: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még báb előadás is lesz.
7: Báb előadás? De jó!
8: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
1: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei
1: megállás nélkül.
9: Hi, this is Craig David.
10: Hey, this is Kylie.
11: Király Viktor vagyok.
12: Hi, this is Madonna.
13: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
1: Ez a Best FM.

0: Hello Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Eljött az önök ideje, hiszen most este hétig önök szerkesztik a zenét nálunk. Magyarul kívánság műsor, az 500-540-en kell hívni, a 39-33-104-6-ra pedig írhatnak.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Betty Love és a Repülj tovább, nem sokára ezzel a dallal repülünk tovább, Gábor küldi a családjának, és persze a vonalban is itt várakozik valaki. Halló!
2: Jó napot, Imre vagyok.
0: Üdvözlöm!
2: Én a Guns N' Roses-tól kérnék egy számot, rátok bízom, hogy melyik dal legyen.
0: Legyen mondjuk akkor Sweet Child of Mine, mert hogy ezt kérte tőlünk például István is, hogyha megfelel.
2: Nagyon jó lesz.
0: Oké, kinek szól?
2: Szóljon a feleségemnek, hogy szeretem.
0: Rendben van. Jön a Guns N' Roses most a Best kívánság műsorában. 500-540, várom a hívásokat.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Ezt a FM a 104.6-on. Tudják, hogy mi a menetrend erre mi felénk. 5-től 7-ig minden este kívánság műsor. Most kell hívni.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Jaj, van itt egy nagyon aranyos üzenet, Timi írja. Az Attila téri buszmegállókban állóktól szeretnék bocsánatot kérni. Nem láttam, hogy akkora víz áll előtte, és sajnos telibe locsoltam őket, nem akartam. Küldünk nekik egy-két jó dalt, jó? Akik ott álltak pont a buszmegállóban. Ne szidják Timit, és érezzék magukénak. Például Szia és Sompó közös dalát, jön mindjárt a Cheap Thrills, amit egyébként ma Marian kért tőlünk, illetve... Ha minden igaz, akkor a vonalban is itt van már velünk valaki. Halló, tessék, kívánság, mi sor?
2: Sziasztok, Lóga vagyok.
0: Szia, parancsolj.
2: A Hungáriának van az a mixe.
0: Igen.
2: Azt szeretném küldeni a családomnak.
0: Jó, milyen alkalomból?
2: Mert szeretem őket.
0: Oké, mi más jó van. Jó, hallom, hogy autóban vagy, ugye? Merre jársz?
2: Úton haza, igen.
0: Milyenek az utak?
2: Már a városon kívül. Itt már oké, minden.
0: Ott már tűrhető. Oké, rendben van. Jó utat, vigyázz magadra, küldöm a dalodat.
2: Sziasztok!
0: Jön a Hungária, és az itt az idő, meg a Vix. Itt az idő, hogy kérjék a kedvenceiket. 500-540.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
2: Sziasztok, János vagyok. A Hip Hop Boys-tól kérek egy számot. Mindenkinek, aki még bulizott ezekre a régi zenékre.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
2: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros, éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metal Sheet Night Drive, the show. Május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. Debrecendrive.hu.
1: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.
4: Megalakult az új országgyűlés, jogsegély vonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk. 11 hektáron pusztított a tűz Hajdúsámson külterületén. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
4: A napokban tartanak a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásai. Az új kormány miniszterei holnap az országgyűlés következő ülésén teszik le esküjüket. Az új országgyűlés megalakulása után a parlament 199 képviselői helye közül 141 helyet foglalnak el a Tisza párt képviselői, 44-en pedig a Fidesz soraiban ülnek. A KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel vesz részt a törvényhozásban. Hajdú-Bihar vármegye 6 választókerületéből 5 tiszás és 1 fideszes képviselő kapott mandátumot. Az alakuló ülés napján megválasztották az új miniszterelnököt, a Tisza párt listavezetőjét, Magyar Pétert, aki le is tette esküjét. A rendszerváltás óta ez volt az első alkalom, hogy hétvégén alakult meg az új parlament. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar, az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta a rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
5: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
4: 11 hektáron pusztított a tűz Hajdúsámson külterületén, ahol akácerdő ajnövényzete és több méhkaptár is lángra kapott. A tűz a közeli Fenyvesre is átterjedt, ezért nagy erőkkel vonultak a helyszínre a debreceni és nyíradonyi hivatásos, valamint a debreceni önkéntes tűzoltók. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az egységek 3 vízsugárral, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel dolgoztak. Az oltást a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, a munkát pedig debreceni hajdúnánási és nyírbátori vízszállító járművek is segítették. Változás jöhet az időjárásban, többször is kialakulhat gyenge csapadék térségünkben. 22-23 fok lehet a legtöbb, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 12-15 foknál. A meteorológusok jelzései szerint a zivatar hatására felélénkülhet a szél is. Öltözünk rétegesen, jelentős lehet a megfázás veszélye.
6: Köszönjük szépen, és akkor a 6 órási hírek után vissza a kívánság műsorhoz, mert rengeteg kérés van még itt előttem. Jó lenne minden teljesíteni a következő egy órában. 39-33-104-6 ide írhatnak, SMS, Viber, az 500-540-en pedig hívhatnak, bárha minden igaz, most Karcsi van a vonalban, ugye? Szia!
7: Jó estét!
6: Szia!
7: Tupaktól kérném szépen a Kalifornia lábot.
6: Kinek szól?
7: Daninak szól, Szürin.

0: 4 Best FM, és az itt a mai kívánság műsor. A kiadó helyeink ma nagyon fogynak, úgyhogy én azt javaslom önök, hogy villámgyorsan írjanak, hívjanak. Például itt van Fanni üzenete, sziasztok, szeretnék egy számot küldeni elsősorban apukámnak és mindenkinek, aki annó erre bulizott a diszkóban. DJ Bobótól a Love is All Around című számot, nem lesz akadálya, de ha előtte még megengedsz egy másik kérést, mert a vonalban valaki várakozik. Haló?
1: Mondja kicsit. Beszélj kicsit.
0: Én? Én beszéljek? Haló? Nem szólal meg a kicsi? Szia!
1: De, megszólal.
0: Szia, hogy hívnak?
2: Borsi Blanka.
0: Szia Blanka, hallgatlak, mit szeretnél?
2: Nézd a lányt.
0: És kinek küldöd?
3: Mindenkinek, aki szereti.
0: Hallom. Oké, okay, megoldjuk. Köszi!
1: Köszönjük!
0: Sziasztok! Szia. Hello! Kérésük számunkra parancs, jön a Balmar!

0: Orion S és az S zára itt a Best FM-en. Ha szeretnék hallani a kedvenc dalukat itt nálunk, akkor az az ára, hogy föl kell hívni minket 500-540 a forró drót, vagy lehet írni is a 3933-1046-ra. Este 7-ig tart a kívánság műsor. Abba biztosan bele fog félni Dua Lipától a Physical, amit ma Anett kért, és az apukájának küldi. A vonalban pedig, ha minden igaz, Gergő, ugye? Szia!
1: Szia! Parancsolj. Gergő vagyok, és az LGT-től kérem a Neked írom a dalt.
0: Kinek küldjük?
1: Szandrának küldöm, ő az én párom, és üzelem, hogy nagyon sietek hozzá.
0: Mikor érsz oda hozzá kb.?
1: Hát még körülbelül egy óra.
0: Hát ez már nem olyan sok, azt már csak kibírja valahogy nélküled.
1: Remélem.
0: Küldöm a dalt.
1: Köszönöm, szia!
0: Hello, hello! Jön az LGT a Besten! Ez a kívánság műsor.

0: Ez itt a 104.6 Best FM, és az itt a mai kívánság műsor. Az utolsó pillanatig lehet kérni dalokat. Hajrá! 39-33, 104-6 és 500-540. Például azt írja nekünk Regina, hogy sziasztok, a Bakpakkot szeretnénk meghallgatni a barátnőimmel. Éppen hazafelé készülünk a munkából. Köszi, hogyha lejátszátok. Rendben van. Fél perc türelem és jön a ti dalotok, viszont előtte van egy telefonálónk. Szia, Gizmo! Jó
1: vagyok.
2: Szerelmes dal szeretnék, Mike-in Boltontól.
0: Oké, kinek küldött, kibe vagy ma szerelmes?
2: Franciska, akivel egy hete, hogy ismerkedek, de van egy másik pálya is, de abban már nem jön a kapcsolatjuk.
0: Hogy fog örülni, hogy ezt az egész világ hallani fogja most, hogy kikandikál már abban a kapcsolatban? Jó van. Neked jó taktika, oké. Ciao.
2: Ciao.
0: És akkor jön a romantika, Michael Bolton és a To Love Somebody, most a Best of Man.

0: ezt a fömet hallgatják, és a mai kívánságműsor két utolsó dalához érkeztünk. Elfogyott az időnk sajnos, pedig hát rengeteg kívánság lenne még itt, amit teljesítenünk kellene. Elnézést kérek azoktól szokás szerint, akikre van nem jutott idő. Tudják, holnap is lesz kívánságműsor, úgyhogy lehet majd dalokat kérni. A mai záródalunk az a Van Halen és a Jump, amit ma Edit kért, és a fiának Istvánnak küldi. Az utolsó telefonálunk pedig Pali. Hello, szia!
1: Szia! Pali vagyok. DJ Szatmáritól kérem a 100 évet. Gyöngyinek küldöm, hogy nagyon szeretem.
0: Oké, okay, jó választás. Gyöngyi is, meg a dal is. Akkor ezzel a két slágerrel zárjuk a mai kívánságműsort. Köszi mindenkinek, aki itt volt. Holnap folytatjuk.

0: Ma van a közlekedési kultúra napja, a tudományé volt a főszerep a Debreceni Egyetemen. Sportnappal mozgatták meg a diákokat a Szoboszlói úti általános iskolában. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az élet nem adható vissza, ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részlevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
0: A tudományi volt a főszerep a Debreceni Egyetemen, a Gazdaságtudományi Kar tudományos diákköri konferenciáján több mint 80 előadás hangzott el 11 tagozatban. A hallgatók saját kutatásaikat, szakmai eredményeiket és ötleteiket mutatták be a zsűri előtt. A rendezvény célja az volt, hogy teret adjon a tudományos kíváncsiságnak, az önálló kutató munkának és a tehetséggondozásnak. A kar vezetése szerint azok a diákok, akik részt vesznek a konferenciában, a kötelező egyetemi feladatokon túl is sokat tesznek a fejlődésükért. A szervezők úgy látják, a program nem csak szakmai tapasztalatot ad a hallgatóknak, hanem segíti őket abban is, hogy magabiztosabban mozogjanak a tudományos életben. Közölte rádiónkkal az UNIDEB. Sportnappal mozgatták meg a diákokat a Szoboszlói úti általános iskolában. Az intézmény harmadik alkalommal rendezte meg a sulimpiát, ahol kötélhúzás, kosárra dobás, célbalövés és különféle csapatversenyek várták a gyerekeket. A program célja, hogy játékos formában ösztönözze a tanulókat a rendszeres mozgásra és az egészséges életmódra. A szervezők szerint a rendezvény évről évre egyre népszerűbb, ezért azt tervezik, hogy jövőre már más debreceni iskolák diákjai is csatlakozhatnak a sporteseményhez. Írja a dehir.hu. Változás jöhet az időjárásban, többször is kialakulhat gyenge csapadék térségünkben. 22-23 fok lehet a legtöbb, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 12-15 foknál. A meteorológusok jelzései szerint a zivatar hatására felélénkülhet a szél is. Öltözünk rétegesen, jelentős lehet a megfázás veszélye.

0: Sikeres volt a DKV nyílt napja Debrecenben, már lehet szavazni az év fájára. Előnybe került a Deac férfi kosárlabda csapata. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Régi kedvencek és különleges járművek is várták az érdeklődőket a DKV nyílt napján Debrecenben. A nyitott sorompók rendezvényen kicsik és nagyok is bepillanthattak a közösségi közlekedés kulisszái mögé, és nosztalgiautazáson is részt vehettek. Budapestről és Miskolcról érkezett Ikarusz buszok járták a várost, de nagy sikert arattak a DKV nosztalgia járművei is, köztük az Ikarusz 280T, a MAZ trolibusz és a favázas 260-as villamos. A látogatók megismerhették a kocsi szín működését és a közlekedési emlékszobát is. A programokon a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentők és az Aquaticum Debrecen is részt vett, a gyerekeket pedig gokártok és családi programok várták, írja a Hajdú Press. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntése alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
0: Előnybe került a Deac a férfi kosárlabda NB1 hetedik helyéért zajló párharcában. A debreceniek hazai pályán 79-72-re győzték le a Sopron KC együttesét, így 1-0-ra vezetnek az egyik fél második sikeréig tartó csatában. A vendégek csak a mérkőzés elején vezettek, ezt követően a Deac vette át az irányítást, és bár sokáig szoros maradt az összecsapás, a hajrában 10 pontos előnyt is kialakítottak. A párharc holnap folytatódik Sopronban, ahol a debreceniek egy újabb győzelemmel lezárhatják a helyosztót. Változás jöhet az időjárásban, többször is kialakulhat gyenge csapadék térségünkben. 22-23 fok lehet a legtöbb, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 12-15 foknál. A meteorológusok jelzései szerint a zivatar hatására felélénkülhet a szél is. Öltözünk rétegesen, jelentős lehet a megfázás veszélye.

0: Megalakult az új országgyűlés, jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk. 11 hektáron pusztított a tűz Hajdúsámson külterületén. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A napokban tartanak a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásai. Az új kormány miniszterei holnap az országgyűlés következő ülésén teszik le esküjüket. Az új országgyűlés megalakulása után a parlament 199 képviselői helye közül 141 helyet foglalnak el a Tisza párt képviselői, 44-en pedig a Fidesz soraiban ülnek. A KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel vesz részt a törvényhozásban. Hajdú-Bihar vármegye 6 választókerületéből öt tiszás és egy fideszes képviselő kapott mandátumot. Az alakuló ülés napján megválasztották az új miniszterelnököt, a Tisza párt lista vezetőjét, Magyar Pétert, aki le is tette esküjét. A rendszerváltás óta ez volt az első alkalom, hogy hétvégén alakult meg az új parlament. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar, az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta a rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
2: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
0: 11 hektáron pusztított a tűz Hajdúsámson külterületén, ahol akácerdő ajnövényzete és több méhkaptár is lángra kapott. A tűz a közeli Fenyvesre is átterjedt, ezért nagy erőkkel vonultak a helyszínre a debreceni és nyíradonyi hivatásos, valamint a debreceni önkéntes tűzoltók. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az egységek három vízsugárral, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel dolgoztak. Az oltást a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, a munkát pedig debreceni hajdúnánási és nyírbátori vízszállító járművek is segítették. Változás jöhet az időjárásban, többször is kialakulhat gyenge csapadék térségünkben. 22-23 fok lehet a legtöbb, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 12-15 foknál. A meteorológusok jelzései szerint a zivatar hatására felélénkülhet a szél is. Öltözünk rétegesen, jelentős lehet a megfázás veszélye.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeresd te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bár.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Ma van a közlekedési kultúra napja, a tudományé volt a főszerep a Debreceni Egyetemen. Sportnappal mozgatták meg a diákokat a Szoboszlói úti általános iskolában. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az élet nem adható vissza. Ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
0: A tudományi volt a főszerep a Debreceni Egyetemen, a Gazdaságtudományi Kar tudományos diákkori konferenciáján. Több mint 80 előadás hangzott el 11 tagozatban. A hallgatók saját kutatásaikat, szakmai eredményeiket és ötleteiket mutatták be a zsűri előtt. A rendezvény célja az volt, hogy teret adjon a tudományos kíváncsiságnak, az önálló kutató munkának és a tehetséggondozásnak. A kar vezetése szerint azok a diákok, akik részt vesznek a konferencián, a kötelező egyetemi feladatokon túl is sokat tesznek a fejlődésükért. A szervezők úgy látják, a program nem csak szakmai tapasztalatot ad a hallgatóknak, hanem segíti őket abban is, hogy magabiztosabban mozogjanak a tudományos életben. Közölte rádiónkkal az UNIDEB. Sportnappal mozgatták meg a diákokat a Szoboszlói úti általános iskolában. Az intézmény harmadik alkalommal rendezte meg a sulimpiát, ahol kötélhúzás, kosárra dobás, célbalövés és különféle csapatversenyek várták a gyerekeket. A program célja, hogy játékos formában ösztönözze a tanulókat a rendszeres mozgásra és az egészséges életmódra. A szervezők szerint a rendezvény évről évre egyre népszerűbb, ezért azt tervezik, hogy jövőre már más debreceni iskolák diákjai is csatlakozhatnak a sporteseményhez. Írja a dehir.hu. Változás jöhet az időjárásban, többször is kialakulhat gyenge csapadék térségünkben. 22-23 fok lehet a legtöbb, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 12-15 foknál. A meteorológusok jelzései szerint a zivatar hatására felélénkülhet a szél is. Öltözünk rétegesen, jelentős lehet a megfázás veszélye.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.